0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbbel is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cserét.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en. Let's go, girls!

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában ered. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Just for fun, he says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: That's just the way it is. Legyen a kedvenced.
0: Things will never be the same. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: sok kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egyre több lakásban fűtenek, beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán, időpontváltozás a Senior Akadémián. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ahogy egyre hidegebbek az éjszakák, egyre több helyen kérik a fűtés beindítását a Nyírtávhő Kft-nél. A legtöbb fogyasztónál már melegek a radiátorok, a hét végére pedig várhatóan minden lakásban fűtenek, majd mondta rádiónknak Hajnal András ügyvezető igazgató.
2: A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődik, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan melegek lesznek a radiátorok. A fűtés beindítását a lakóközössége képviselőinek minden esetben írásban kell eljutatniuk társaságunkhoz, és igyekszünk azt minél rövidebb időn belül teljesíteni. A fűtés beindítási kérelmek igazából folyamatosan érkeznek társaságunkhoz, tehát szeptember 22-én érkezett meg az első. Azóta folyamatosan dolgozunk, jelenleg 10.359 lakásban megy a fűtés, ez 64%-os arányt jelent. Az intézmények még kicsit visszafogottabbak, ott 20%-os ez az arány.
1: Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatós Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változás a Senior Akadémia programjában. Az eredetileg október 20-ára meghirdetett Séták a történelemben múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadást egy héttel később október 27-én tartják meg, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ulrich Attila, a Történettudományi és Filozófia Intézet főiskolai docense várja az érdeklődőket. Az előadás a helyi történelem, a magyar identitás, valamint múltunk meghatározó eseményeinek kérdéseit járja körül közérthető formában. A program ingyenes. Véget érnek a meleg napok, érkezik a hideg front, ami komoly változásokat hoz a keleti tájak időjárásában. Mindenről a következő másodpercekben hallhatunk részleteket. Változóan felhős napos időnk lesz, de még ma is 26 fokig melegszik a levegő Nyíregyházán. A déli szél napközben többször megélénkül. Este felé megvastagszik a felhőzet, és az éjszakai órákban záporok alakulhatnak ki. Hajnalban 16 fok várható. Holnap legfeljebb 18 fokra számíthatunk, vasárnap pedig mindössze 14 fok lesz a csúcs. Akkor várható majd a legtöbb csapadék is, de alapvetően az egész hétvége esős lesz. Jövő héten ősziesre vált az időjárás, a 20 fokot sem érjük már el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
0: Mindig önöket hallgatom.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Begy párol lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: hátra elvág.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyre több lakásban fűtenek, díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket, meditációs tanfolyamot indít a könyvtár. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Ahogy egyre hidegebbek az éjszakák, egyre több helyen kérik a fűtés beindítását a Nyírtávhő Kft-nél. A legtöbb fogyasztónál már melegek a radiátorok, a hét végére pedig várhatóan minden lakásban fűtenek majd, mondta rádiónknak Hajnal András ügyvezető igazgató.
3: A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődik, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan melegek lesznek a radiátorok. A fűtés beindítását a lakóközösségek képviselőinek minden esetben írásban kell eljutatniuk társaságunkhoz, és igyekszünk azt minél rövidebb időn belül teljesíteni. A fűtés beindítási kérelmek igazából folyamatosan érkeznek társaságunkhoz, tehát szeptember 22-én érkezett meg az első. Azóta folyamatosan dolgozunk. Jelenleg 10.359 lakásban megy a fűtés, ez 64%-os arányt jelent. Az intézmények még kicsit visszafogottabbak, hogy 20%-os ez az arány.
2: Új ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Egy magyar-román határon átnyúló projekt keretében zajlik a beruházás, egy Bocskai utcai épületet újítanak fel és bővítenek majd. A munkálatok során megőrzik és helyreállítják az utcai védett homlokzatot, a terek belső része felé pedig új szárnyat is építenek. Többek között több funkciós műhelyek, próbatermek és rendezvényterek kapnak helyet a háromszintes épületben, amit akadálymentesített fogadótérrel alakítanak ki, írja a Magyar Építők. A kivitelezőnek a feladatok teljesítésére egy év áll rendelkezésére. Fejet hajtottak a Nemzeti Gyásznapon, Nyíregyházán is megemlékeztek az aradi vértanúkról és Batthyány Lajosról. Az önkormányzat szervezésében a Dabjanics szobornál tartottak megemlékezést, ahol Jászai Menyhért alpolgármester mondott beszédet. Kiemelte, az aradi 13 története ma is fontos üzenetet hordoz az összetartozásról és a hűségről, valamint arról, hogy mit jelent kiállni egy közös ügy mellett. A megemlékezés koszorúzással zárult, írja a nyíregyháza.hu. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály, de az elismerést a Nagykállói Sántak Álmán Tagkórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. Több magánegészségügyi intézmény is elismerő oklevelet vehetett át, ezek között ott van az F-Medical magánklinika is. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, és országszerte 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
4: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri. Egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
2: Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ adott hont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatos Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jövő szerdán rendezik a könyvelőkkel a duális képzésért tájékoztató rendezvény sorozat következő eseményét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Azt írják közösségi oldalukon, a duális képzésben résztvevő vállalkozások számára több pénzügyi és adminisztratív

0: Múltunk meghatározó eseményeinek kérdéseit járja körül közérthető formában, a program ingyenes. A Spiritualitás Tudománya címmel meditációs tanfolyam indul a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az eseményeken az elmélet mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektetnek. A résztvevők megtanulják a meditáció lépéseit, amit minden alkalommal közösen gyakorolnak is. Az ingyenes tanfolyam október 12-től december 14-ig hétfőnként zajlik, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírbátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal. Emiatt kialakult feldúlt állapotában 13 síremlékről törte le a virágvázákat, amit később a temető gondnok állított helyre, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. 10 szálláshely verseng idén az év turista háza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönség szavazás dönt, a részletekről Bán Takács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
1: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksol a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
0: Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és sakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónapos vizsgálat során 700 mintát elemeznek, mondta rádiónak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal- és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshonos parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométer vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több 100 kilométert is vándorol. Hát az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
0: Véget érnek a meleg napok, érkezik a hideg front, ami komoly változásokat hoz a keleti tájak időjárásában. Mindenről a következő másodpercekben hallhatunk részleteket. Változóan felhős napos időnk lesz, de még ma is 26 fokig melegszik a levegő Nyíregyházán. A déli szél napközben többször megélénkül. Este felé megvastagszik a felhőzet, és az éjszakai órákban záporok alakulhatnak ki. Hajnalban 16 fok várható. Holnap legfeljebb 18 fokra számíthatunk, vasárnap pedig mindössze 14 fok lesz a csúcs. Jövő héten ősziesre vált az időjárás, a 20 fokot sem érjük már el.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Jó reggelt, és így 6 óra után pedig szembesülünk a csütörtök reggeli teendő listában. Na nézzük akkor, mi van rajta. Felkelni, pipa, kávé remélhetőleg pipa, kulcs meglegyen, telefon legyen feltöltve. Ha ez megvan, akkor ismerkedjünk meg a mai nappal. Koppányokat köszöntünk például így október 8-án, és nagyon sok ismert ember született ma. Például Chevy Chase, Matt Damon, Harcsa Veronika, Bruno Mars, Rácz Jenő, Palvin Barbara, mindenkinek sok boldogságot, és ma volt 1902-ben az Országházban az első ülésezés. 1902-ben, így a mai napon október 8-án tartotta első ülését a képviselőház a még épülő új Országházban. Az épület persze ma Budapest egyik legismertebb szimbóluma. Ma lesz az utolsó olyan nap, amikor mi karcoljuk akár a 30 fokot, holnaptól változik minden. Jönnek a részletek, az időjárás jelentéssel folytatjuk rövidesen.

Jó reggelt, október 8-a van, milyen napra számítsunk? Hát a reggel az csípős, a falevelek színesednek, a nap később kel fel, este pedig hamarabb sötétedik, de ma még jön egy utolsó nyárias nap. Na nézzük, mi a helyzet. Egy hidegfront közelít felénk, és eleinte még napos idő várható, majd pedig egyre több felé erősen megnövekszik majd a felhőzet. Napközben elszórtan késő délutántól, mondjuk inkább estétől viszont egyre több helyen alakulhat ki majd eső, zápor, illetve zivatar, és napközben ma még 27 fok környékére melegszik a levegő Nyíregyházán. Ez az utolsó ilyen nap, ugyanis pénteken, főleg felén keleten előfordulhat további eső, zápor, majd pedig napközben északnyugat felől fog majd felszakadozni a felhőzet, és kisüt majd a nap, viszont véget ér a meleg utónyári idő, holnap már csak 16 fok várható. Szombaton pedig dél-délnyugat felől egy újabb felhő tömeg érkezik majd fölénk, kevesebb napsütés várható a szombati napon, eső, záporos szorványosan fordulhat majd elő, a légmozgás viszont szombatra már mérséklődik, viszont maradunk 20 fok alatt, helyek között 17 fok várható majd a hétvége első napján.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket, síremléket rongált, vádat emeltek ellene. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Egy magyar-román határon átnyúló projekt keretében zajlik a beruházás, egy Bocskai utcai épületet újítanak fel és bővítenek majd. A munkálatok során megőrzik és helyreállítják az utcai védett homlokzatot, a terek belső része felé pedig új szárnyat is építenek. Többek között több funkciós műhelyek, próbatermek és rendezvényterek kapnak helyet a háromszintes épületben, amit akadálymentesített fogadótérrel alakítanak ki, írja a Magyar Építők. A kivitelezőnek a feladatok teljesítésére egy év áll rendelkezésére. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tak Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály, de az elismerést a Nagykállói Sántak Álmán Tak Kórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
3: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat meg lehessen oldani.
2: Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírmátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős napos időnk lesz, de még ma is 26 fokig melegszik a levegő Nyíregyházán. A déli szél napközben többször megélénkül. Este felé megvastagszik a felhőzet, és az éjszakai órákban záporok alakulhatnak ki. Hajnalban 16 fok várható. Holnap legfeljebb 18 fokra számíthatunk, vasárnap pedig mindössze 14 fok lesz a csúcs. Akkor várható majd a legtöbb csapadék is, de alapvetően az egész hétvége esős lesz. Jövő héten ősziesre vált az időjárás, a 20 fokot sem érjük már el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

közlekedési hírek a csütörtök reggelhez a Best FM-től. Közvilágítási oszlopokon dolgoznak a kórház Városmajor utca csomópontban, valamint a szennyvízhálózatot is korszerűsítik az északi körúton, és éppen ezért a belső forgalmi sávot lezárták. Új közlekedési táblákat helyeztek el a 4-es számú főútvonal Kert utcai szakaszánál. Sajnos az utóbbi időben sok volt a baleset a gyalogátkelő helyen, ezért ezt újra festették, és kereszttáblákkal együttesen hívják fel az autósok figyelmét arra, hogy itt figyeljenek a gyalogosokra. Útburkolat helyreállítási munkálatok is vannak a Debreceni út kivezető szakaszán. Az út felmarás követően új aszfalt réteget terítenek le, forgalomkorlátozás mellett dolgoznak itt, és távvezeték csövet helyez el a nyírtávfű a Vörösmarty téren, a csőrendszer kiépítésének idejére a parkolók egy részét lezárták. Mindenkinek jó utat kívánok!

Jó reggelt, október 8-a van, csütörtök, és ma van a dalszerzők napja Magyarországon. A kezdeményezés még 2018-ban azért indították el, hogy a figyelem nem mindig csak az előadókra irányuljon, hanem azokra az alkotókra is, akik a dalok mögött állnak. Hát és gondoljunk csak bele, amikor megszólal egy dal nálunk itt a Best FM-en, legtöbbször az énekest ismerjük, de valaki ezt a dalt megírta, valaki megírta a szöveget, valaki pedig kitalálta azt a sort, amit aztán egész nap dúdolunk. Bizonyára van egy ilyen dal most önnek is a fejében, amit a nap folyamán újra elő és elővesz és dúdolni fog, lehet, hogy éppen az, hogy reptér, hát ki tudja. Minden esetre ünnepelnek a Koppányok névnapot, és készüljön arra, hogy ma délután még napfürdőzhet egy jót, és élvezheti a meleget. 27 fok lesz még mindig így október 8-án, aztán a mai nappal ez ennyi. Holnaptól jön a csapadék, ami egyáltalán nem baj, kiadós mennyiségre lenne szükség, és visszaesnek a maximumok, most már tényleg őszies lesz az időjárás. Pénteken 16 fok várható, szombaton pedig 18, na meg várhatóak a friss nyíregyházi hírek is 7-kor itt a Besten.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Az aradi vértanúk előtt tisztelektek, szakmai tájékoztatót tartanak a kamarában, meditációs tanfolyamot indít a könyvtár. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Fejet hajtottak a Nemzeti Gyásznapon, Nyíregyházán is megemlékeztek az aradi vértanúkról és Batthyány Lajosról. Az önkormányzat szervezésében a Dabjanics szobornál tartottak megemlékezést, ahol Jászai Menyhért alpolgármester mondott beszédet. Kiemelte, az aradi 13 története ma is fontos üzenetet hordoz az összetartozásról és a hűségről, valamint arról, hogy mit jelent kiállni egy közös ügy mellett. A megemlékezés koszorúzással zárult, írja a nyíregyháza.hu. Jövő szerdán rendezik a könyvelőkkel a duális képzésért tájékoztató rendezvény sorozat következő eseményét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Azt írják közösségi oldalukon, a duális képzésben résztvevő vállalkozások számára több pénzügyi és adminisztratív kérdés is felmerülhet, a program ezekben segít eligazodni. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket péntekig fogadják. A Spiritualitás Tudománya címmel meditációs tanfolyam indul a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az eseményeken az elmélet mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektetnek. A résztvevők megtanulják a meditáció lépéseit, amit minden alkalommal közösen gyakorolnak is. Az ingyenes tanfolyam október 12-től december 14-éig hétfőnként zajlik. Részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírbátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal. Emiatt kialakult feldúlt állapotában 13 síremlékről törte le a virágvázákat, amit később a temető gondnok állított helyre, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lesz, de még ma is 26 fokig melegszik a levegő Nyíregyházán. A déli szél napközben többször megélénkül. Este felé megvastagszik a felhőzet, és az éjszakai órákban záporok alakulhatnak ki. Hajnalban 16 fok várható. Holnap legfeljebb 18 fokra számíthatunk, vasárnap pedig mindössze 14 fok lesz a csúcs. Akkor várható majd a legtöbb csapadék is, de alapvetően az egész hétvége esős lesz. Jövő héten ősziesre vált az időjárás, a 20 fokot sem érjük már el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

este még mindig ezen fog járni az agyad. És a rákok. Egy váratlan mondat vagy pedig helyzet ma őszinte kacagást csalhat ki belőled. Ez a könnyedség pont jókor fog jönni. Oroszlánok, valaki ma különösen figyel rád, kikéri a véleményedet, vagy egyszerűen csak észreveszi, amit csinálsz. Szüzek! Egy dolog, amit előre bonyolultnak gondoltál, hirtelen sokkal könnyebb lesz majd. Lehet, hogy egyetlen egy apró ötlet hiányzott belőle, ami ma meg lesz. Mérlegek! Valaki ma kedves lesz hozzád, anélkül, hogy különösebben lenne rá oka. Ne keresd mögötte a jelentést, de egyszerűen csak fogadd el. És a Skorpiók csütörtöki napja, egy helyzet ma más fényben mutatkozik meg. Rájöhetsz ugyanis valamire, amit eddig nem vettél észre. Nyilasok, egy beszélgetésből, vagy pedig teljesen hétköznapi pillanatból kipattanhat egy jó programötlet, ne elemezd túl, már az is feldob, hogy egyáltalán eszedbe jutott. És a bakok, valami, amiről már azt hitted, hogy lezárult, vagy pedig befejeződött, ma kellemes fordulatban visszatérhet, most látod csak igazán, hogy miért volt érdemes annak idején foglalkozni ezzel. És a vízöntők, két teljesen különálló dolog ma érdekes módon összekapcsolódhat, nem kell megfejteni, egyszerűen csak élvezd a véletlen játékát, na meg a halak, valami egészen hétköznapi dologból lesz ma a napod egyik legjobb része. Egy vicces helyzet, egy jó társaság, vagy pedig egy apró siker hirtelen könnyebbé fog tenni mindent. Legyen így, ez a csütörtök a Best reggellel, én Simon Norbert vagyok, folyamatosan egészen 10 óráig számíthat ma reggel is a nyíregyházi hírekre. Néha

Jó reggelt, indul a csütörtök a Best reggellel, és nagyon úgy néz ki, hogy indul az ősz is, az igazi ősz, méghozzá a holnapi naptól. Az időjárás a hét közepén újra változékonyabbra fordul, a következő napokban ugyanis front érkezik, amely több térségben is kedvez a zivatarok kialakulásának. Ma estétől számítani lehet már villámlással, szélerősödéssel és helyenként jéggel járó zivatarokra, azonban napközben még nem várható ilyen helyzet, itt Nyíregyházán még marad a napsütéses idő 26 fokkal, a változás minket majd a késő esti óráktól érint. Ma estétől egészen pontosan, vagy holnaptól a zivatarok elsődleges veszélyforrása majd a villámlás, emellett pedig intenzív csapadék is előfordulhat majd, és a viharokat óránként akár 80 kilométeres széllökések és esetenként apróbb szemű jég is kísérhetik, így a gyorsan kialakuló gócok közvetlen közelében rövid idő alatt kedvezőtlenebbé válhatnak majd az útviszonyok is. Ezt kell majd belekalkulálni ma estétől, illetve holnaptól az időjárás változásában. Így a következő napokban érdemes majd különösen figyelni a friss veszélyjelzéseket egy-egy utazás, vagy pedig szabadtéri program előtt változás, tehát ma estétől vagy holnaptól. Napközben viszont ma utoljára még 26 fok várható Nyíregyházán sok napsütéssel.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyre több lakásban fűtenek. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Időpontváltozás a Senior Akadémián. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ahogy egyre hidegebbek az éjszakák, egyre több helyen kérik a fűtés beindítását a Nyírtávhő Kft-nél. A legtöbb fogyasztónál már melegek a radiátorok, a hét végére pedig várhatóan minden lakásban fűtenek, majd mondta rádiónknak Hajnal András ügyvezető igazgató.
3: A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődik, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan melegek lesznek a radiátorok. A fűtés beindítását a lakóközössége képviselőinek minden esetben írásban kell eljutatniuk társaságunkhoz, és igyekszünk azt minél rövidebb időn belül teljesíteni. A fűtés beindítási kérelmek igazából folyamatosan érkeznek társaságunkhoz, tehát szeptember 22-én érkezett meg az első. Azóta folyamatosan dolgozunk, jelenleg 10.359 lakásban megy a fűtés, ez 64%-os arányt jelent. Az intézmények még kicsit visszafogottabbak, ott 20%-os ez az arány.
2: Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ adott hont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakatos Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változás a Senior Akadémia programjában. Az eredetileg október 20-ára meghirdetett Séták a történelemben múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadást egy héttel később október 27-én tartják meg, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ulrich Attila, a Történettudományi és Filozófia Intézet főiskolai docense várja az érdeklődőket. Az előadás a helyi történelem, a magyar identitás, valamint múltunk meghatározó eseményeinek kérdéseit járja körül közérthető formában. A program ingyenes. Véget érnek a meleg napok, érkezik a hideg front, ami komoly változásokat hoz a keleti tájak időjárásában. Mindenről a következő másodpercekben hallhatunk részleteket. Változóan felhős napos időnk lesz, de még ma is 26 fokig melegszik a levegő Nyíregyházán. A déli szél napközben többször megélénkül. Este felé megvastagszik a felhőzet, és az éjszakai órákban záporok alakulhatnak ki. Hajnalban 16 fok várható. Holnap legfeljebb 18 fokra számíthatunk, vasárnap pedig mindössze 14 fok lesz a csúcs. Akkor várható majd a legtöbb csapadék is, de alapvetően az egész hétvége esős lesz. Jövő héten ősziesre vált az időjárás, a 20 fokot sem érjük már el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. It's a top selector.

Ez ma még szó szerint így lesz, sok lesz a napsütés, Bob Marley ráérzett erre a dologra, Sun is Shining, egészen pontosan 6 perccel fél 8 után, kevesebb zsír, nagyobb izom és talán több tesztoszteron, hát akkor a kávéfőzőt be kell kapcsolni. Egy friss vizsgálatban ugyanis a résztvevő közel fele napi 5 vagy több csésze kávét ivott, és bizony ennek lettek eredményei. Amúgy a világon a finnek isszák a legtöbb kávét, fejenként évente átlagosan 11,8 kg-ot fogyasztanak el, ami nem kevés, és a kutatók pedig arra voltak kíváncsiak, hogy miben különbözik a rendszeresen nagy mennyiségű kávét fogyasztók szervezete azokétól, akik keveset vagy egyáltalán nem kávéznak, és bár a testsúlyuk között nem találtak számottevő eltérést, a test összetételben már annál inkább. Ugyanis a több kávét fogyasztóknál alacsonyabb testzsír szintet, valami nagyobb izomtömeget találtak, miközben a testtömeg indexük és a derék körfogatuk hasonló volt a keveset kávézókhoz, viszont a leglátványosabb különbséget a hormonoknál találták, ugyanis a férfiaknál minden további napi csésze kávé bizony magasabb tesztoszteron szinttel járt. Fontos azonban, hogy a kutatás azért nem bizonyítja, hogy a kávé okozza ezeket a változásokat, ugyanis a vizsgálatban résztvevők maguk adták meg, hogy mennyi kávét isznak, a csészék mérete pedig eltérő lehetett, valamint az anyagcseréjükről sem vettek fel semmilyen információt, ettől függetlenül azért beszédes és pozitív a kávéfogyasztás mellett. Mindaz, hogy kevesebb a zsír, nagyobb az izomtömeg, és hát a tesztoszteron pedig kilő az egekbe. Ha még nem kávézott, akkor tegye meg, közben pedig akkor jöhetnek az ébresztő dalok, itt a Best reggelben.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek a járművezetők városunk útjain. Torlódásra számítsanak a ki- és bevezető utakon, valamint az iskolák, óvodák közelében. Közvilágítási oszlopok hibaelhárítási munkálatait végzik a kórház Városmajor utca csomópontjánál, körültekintőek legyenek. Szennyvízhálózat korszerűsítési munkák zajlanak az északi körúton, az érintett részen a belső forgalmi sávot lezárták. Óvatosan vezessenek, különösen az oktatási intézmények és gyalogátkelő helyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

megjaváltatjuk. Leszek a bal, ami felraszt téged.

Jó reggelt, itt a csütörtök 8-a van, október 8-a, és nagyon úgy néz ki, hogy a jövő hét sokak számára izgalmasan fog indulni. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődik, ugyanis az őszi érettségi vizsga 211 intézményben várhatóan 24.582-en érettségiznek, és a lebonyolításban pedig 275 érettségi vizsgabizottság fog majd közreműködni. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban amúgy rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az érettségizők közül várhatóan majdnem 25.800-an tesznek majd vizsgát, körülbelül 14.900-an emelt szinten, 10.900-an pedig középszinten. Sok sikert, hát bizonyára a felkészülés már javában megy. Mi is készülünk arra, hogy jönnek a nyíregyházi hírek is pontban 8-kor, addig pedig Rácz Gergő a Best Reggelben.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A nagykállói zsidó hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a nagykállói zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a nagykállói zsidó hitközség Facebook oldalán lehet.
4: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
3: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.
6: Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítás.
6: Kineszil számítás. Technika.
5: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
6: www.kinesil.hu.
5: Kinesil.hu.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket, síremléket rongált, vádat emeltek ellene. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Egy magyar-román határon átnyúló projekt keretében zajlik a beruházás, egy Bocskai utcai épületet újítanak fel és bővítenek majd. A munkálatok során megőrzik és helyreállítják az utcai védett homlokzatot, a terek belső része felé pedig új szárnyat is építenek. Többek között több funkciós műhelyek, próbatermek és rendezvényterek kapnak helyet a háromszintes épületben, amit akadálymentesített fogadótérrel alakítanak ki, írja a Magyar Építők. A kivitelezőnek a feladatok teljesítésére egy év áll rendelkezésére. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tak Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály, de az elismerést a Nagykállói Sántak Álmán Tak Kórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
8: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat meg lehessen oldani.
7: Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírmátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős napos időnk lesz, de még ma is 26 fokig melegszik a levegő Nyíregyházán. A déli szél napközben többször megélénkül. Este felé megvastagszik a felhőzet, és az éjszakai órákban záporok alakulhatnak ki. Hajnalban 16 fok várható. Holnap legfeljebb 18 fokra számíthatunk, vasárnap pedig mindössze 14 fok lesz a csúcs. Akkor várható majd a legtöbb csapadék is, de alapvetően az egész hétvége esős lesz. Jövő héten ősziesre vált az időjárás, a 20 fokot sem érjük már el.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

Jó reggelt, itt a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Ő volt Rihanna, aki megadta a reggel ritmusát. Hát azt gondolnánk, hogy már így októberben a dinnye szezon véget ér, meg hogy a Balaton azért nem a dinnyéről híres, hát ez tartott eddig. Ugyanis akkora meglepetésre szolgált a természet Balaton Bogláron, hogy a helyiek még most is vakargatják a fejüket, ugyanis görög dinnyék nőttek a Balaton kiszáradt medrében. A görög dinnye magjait feltehetően a környéken nagy számban előforduló madarak, talán seregélyek hozhatták magukkal, az elhullott magok pedig a kiszáradó mederben igencsak kedvező körülményekre találhattak, így kicsíráztak, a növények pedig tervést is hoztak. Nemrég szedték le a legszebb darabot, október 4-én a gőzcsónak találkozó zárónapján, és el is fogyasztották. Ez kísértetiesen emlékeztet arra, amikor az 1870-es években még a mostaninál is alacsonyabb volt a Balaton szintje, és a déli oldalt beszántották, majd pedig kukoricát termeltek rajta. Hát a Balaton Bogláron, ahol eddig fürödtek, ott most görögdinnyét szüretelnek. Azért bízunk benne, hogy a következő években nem a görögdinnyéről szól majd Balatonbogláron a helyzet, hanem inkább a strand szezonról. Ha már strand szezon, ha nem is strandidő, de abszolút nyárias időjárás várható ma még Nyíregyházán, ez azt jelenti, hogy 26 fok lesz sok napsütéssel, holnaptól, ma estétől pedig érkezik majd a lehűlés.

0: dobolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék.
2: Jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, indul a csütörtök itt a Best reggel. Volt már szó arról, hogy hát annyira kevés a víz a Balatonon, hogy például Balatonbogláron görögdinnyék nőttek ki a sekélyparton lényegében, viszont volt azért annyi víz, és volt annyira forró nyár, hogy a vízimentőknek bőven akadjon dolga. 415 szolgálatot teljesítő vízimentő a strandokon idén 4370 esetet látott el eddig, és 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteni. A mentőhajó pedig 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladat, például műszaki hibás hajóvontatás, vagy pedig felborult hajó visszaszállítása, és a hajókon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen, vagy pedig a strandon, és szárazföldi egységek pedig 68 esetben mentek betegellátáshoz. És a búvár szolgálatuk is számos víz alatti keresést végzett el idén nyáron, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat például a búvár szolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót is kiemelt a Balatonból. Hát mozgalmas volt az idei nyár, meg nagyon forró. Hát továbbra is tart a nyárias időjárás, ahogy már többször említettem, ma még szikrázó napsütés Nyíregyházán 26 fokkal, és estétől pedig jön majd a front, és véget ér ez az időszak, és jön az igazi őszi időjárás. Na meg jön a Csak 10 perc rovat egy nagyon érdekes témával, a női test működésének rejtelmei. Erről beszélget Dr. Móri Gyula és Szakács Tibi a Besten 8:30-kor.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. A lányok, a lányok, a lányok, angyalok. Na, kezdhetjük?
2: Nem, már én is elkezdek énekelni, abból csak gond lesz.
0: Igen, a férfiakkal csak komédiázak. Emlékszel még erre a, dal?
2: Hogyne, hát, hogyne már.
0: Igen, hát a mi korosztályunk. Vagyis hát ugye én tisztelettel nézek a ti idősebb...
2: Nézd, gyere már fussunk tőle arra a torony, ezt nézzük neki az idősebb.
0: Kellemes napot kívánok a rádióhallgatóknak, a Csak 10 perc rovat indul, hát ezt a kis felvezetést, ezt nem véletlenül produkáltuk itt. Dr. Móri Gyulával beszélgetek, Szakács Tibor vagyok, szia doktor úr!
2: Szervusz!
0: A szebbik felünkről fogunk most beszélgetni, a csodálatosabbik nemről, és bevallom őszintén, hogy azért lesz ennek a beszélgetésnek, és szerintem még a holnapinak is óriási üzenete, mert olyan dolgokról fogunk most beszélni, amit eddig még ebben a kontextusban szerintem én megdöbbentem, amikor csak ezt a témát felvetettük, hogy úristen, hogy erről soha az életemben nem gondoltam volna, hogy ez jön ki belőle. A hölgyekről lesz szó. A női test működésének a rejtelmeit fogjuk egy picit boncolgatni, és ne csak a hölgyek figyeljenek, mert nekünk férfiaknak is nagyon fontos információk érkeznek, jó? Miben másabb egy női test, mint egy férfi test? Én rögtön bele a in medias res, ugye?
2: In medias res, hát nézd meg. Szóval ez a rövid, de velős válasz.
0: Nem kívülről, nem kívülről tudom, akarom
2: tudom,
0: ezt.
2: Tudom, tudom, csak én is. Jó, már én már nem is lehetek vicces. Hát
0: dehogy
2: nem. Bástyártársat meg se akarják gyilkolni, hát ez már azért.
0: Igen, a hanyatló nyugat ópiumára.
2: Bizony. Na, kaptam én egy kérdést, ugorjunk már vissza ide. Nagyjából egy éve. Hogy doktor úr, a nőknek ugyanúgy kell az életmódváltást csinálni, mint a férfiaknak, és az volt a válasz, hogy persze, nincs különbség, ugye? Hát ugyanaz az emberi test, ugyanúgy működik.
0: Hát biztos nem értél válaszolni.
2: Nem, így tudtam, Tibi, nem, sosem csinálok. Nem tudtam. Tehát még egyszer mondom, a tudományos bizonyítékokban, a feldolgozásában most jöttem el oda, és most megjelent egy könyv annak kapcsán egyébként. És
0: Most mondjam, szerint ezt rosszul mondtad?
2: Igen, mostani tudásom szerint ezt rosszul mondtam. Pontosan így.
0: Ne csináld.
2: De ezt rosszul mondtam. Tehát nem lehet ma már ilyen egyszerű választ adni. Mert ez egyszerűen így és ebben a formában nem igaz. Na, nézzük az
0: még egyszer a kérdés, csak hogy a hallgatónak tiszta legyen, hogy az életmódváltásnál, a hölgyeknél ugyanúgy működnek-e a dolgok, mint a férfiaknál. A válasz akkor az volt, hogy hát persze, most azt mondjuk, és nem én, hanem a doktor úr, hogy hát azért nem ennyire egyszerű.
2: Nem ennyire egyszerű, pontosan így van.
0: Na, kezdjük.
2: Na, minden nőnek hallania kell, és minden férfinak is hallania kell, mert így tudjuk megérteni a nőket. És mondom, ezeket a majd hűha dolgokat, tehát nem vagy nő, értem, de azért úgy ha rácsodálkozol, tedd meg nyugodtan. No, a nők lényegében anyagcsere ritkaságok, rejtélyek, vagy hogy fogalmazzak. A férfi anyagcsere és hormonháztartás, ezt úgy tudnám leírni, hogy egy négyfős kamara kvartett. Jó, tud zenélni. Négyfős kamara kvartett. Tehát ez a négyen, egy kamara zenekar ott.
0: A száztagú zenekar?
2: Így van, pontosan. Egy száztagú szimfonikus zenekar összetettségi szintjén vannak. Tehát csodálatos a nő, amit a természet a női testbe csomagolt, kívül belül gyönyörűek a nők. Na, csak hogy innentől kezdve nagyon nem egyszerű gyógyítani őket. Furcsa lesz, amit mondok, de egy régi rendőr víz jut eszembe.
0: Na.
2: Mikor a rendőr megállít, és akkor nézi, hogy működnek-e az autódon a különböző dolgok, és akkor kapcsolatban tompítottad, jó. Fényszóró, jó.
0: Index,
2: jó. Nem jó. Jó. Nem jó. Jó. Nem jó. Ugye? Megvan a vicc?
0: De még mindig mosolygok rajta. Igen?
2: Na, igen. Na, de pontosan ilyen ciklikusan változik a nők testének a működése. Tehát ehhez képest egy férfi egy fajék egyszerűségű test. A női szervezet viszonya a szénhidrátokhoz ciklikusan változik. És mivel a legújabb adat szerint azért ma már 70%-nál van, most már elérte a 70-et, én korábban is használtam már ezt a számot, de most már leírva is 70%-nál tartunk, egy átlag ember életében 70%-nyi energia kerül be szénhidrátból. Ez a viszony innentől kezdve rendkívül fontossá vált. Nem a zsíroktól kell félni, a szénhidrátok miatt kell aggódni, hogy egyébként alig eszünk zsírt. Az emberek pár százaléka bírja jól a szénhidrátot, de az emberek zöme csak negatív hatásokat szenved el tőle. És van egy tényező, ami a nőket különösen, fogalmazunk nagyon diplomatikusan úgy, hogy nem segíti, én inkább azt mondanám, hogy a hátrányos helyzetbe hozza. Tehát először is a szénhidrát tolerancia nagyban függ attól, hogy milyen izomtömeged van, és mennyire használod. Most kevés nő akar nagy izmokat, ugye inkább ilyen fitness átmozgató edzésekre járnak, és legtöbbször moderált formában működnek. Azaz, jóval kisebb az izomzatuk, tehát a kisebb izomzat pedig hátrányos a szénhidrát feldolgozás szempontjából. Rögtön egy baj, ugye?
0: Hát igen.
2: Nem, mert hogy férfiak annál jobban néznek ki, minél izmosabbak. Most egy nő erre gyúr, és felfújja magát, akkor már férfiak fanyalogban
0: néznek. Akkor egy női cukorbetegnél, akkor most mi van?
2: Aha, na ez az. Na, tegyük tisztában, hogy a szénhidrátra senkinek nincs szüksége, nem építőkő, nem alapanyag, nem jelző molekula, mint például a fehérje meg a zsír, kizárólag üzemanyag, semmi más. És a női nemi hormonok szempontjából zsír kell, mert minden női nemi hormon zsírkoleszterin és a koleszterin vázra épül, nem szénhidrátra. A szénhidrát nem kell semmihez. Ha nagyon sok energiára van szükséged, akkor el tudod égetni. Tehát jól jön a teljesítményhez, de semmi másra nem jó. És a női testben ebben a kérdésben semmi sem egyszerű. Ugye nézzük most meg, mert valószínűleg ők vannak többen, a fogamzóképes menstruáló nőket, és az ő szénhidrát tűrő képességüket. Képzeld el, hogy egy nő szénhidrát tűrő képessége a női ciklussal együtt változik. Azaz nem egyszerű a hölgyek helyzete, mert hétről hétre változik a szervezetük működése. Van, amikor baj csinál a szénhidrát, és van, amikor nincs ezzel igazából gondja ugyanannak a nőnek.
0: És akkor most melyik nap gyógyítsunk?
2: Na, hát, és hogy gyógyítsunk? Ebben a könyvben három furcsa megjegyzés van, és erről fogunk beszélni. Hogy a szénhidrát milyen terheket tesz a szervezetre? Anyagcsere teher, tehát ez az inzulinrezisztencia cukorbetegség, fel kell dolgozni, de emellett van egy óriási antitápanyag teher, tehát a lektinek, a fitátok, a szaporit, és sorolhatnám ezeket az antitápanyagokat, amely más tápanyagok felszívódását gátolja, és nem pozitív a szervezetnek, és sajnos ott van a kemikáliai terhelés, rovarírtó, gyomírtó, gombaírtó, és mindenféle egyéb. Ezek szinte kizárólagosan a szénhidrát tartalmú ételekhez köthetőek. Kémiai terhelésre találtam számokat, és ezt csak azért mondom el, mert elképesztően érdekes és megdöbbentő. Ugye 70%-ban ezt tesszük, kémiai terhelés ugyanazon mennyiségű kalóriabevitelhez, ha megnézzük, hogy mekkora kemikália terhelés társul, akkor szénhidrát tartalmú étkezésnél, ugye ahol alapvetően növények vannak, hiszen bennük van a szénhidrát, stb. Uh-huh. Szénhidrát alapú étkezésnél a kemikáliai terhelés minimum 1000-szeres, és van olyan anyag, amiben 1 milliószor nagyobb, mint az állati eredetű étkezésnek. És ez nem az adott növény a rossz, hanem amit mi csinálunk vele.
0: Tehát az a hölgy, aki egy picit nagyobb fókuszt helyez a húsokra, mondjuk zöldségekre.
2: Igen, de a hölgyek meg inkább a zöldségek felé fordulnak, ugye? Hát most nem olyan nőies csülköt enni és sört inni, ugye?
0: Tehát, hát a sörbe is van szénhidrát, tehát miért kérdezik?
2: Abba is van szénhidrát.
0: Tehát nem ihat ilyet, ja, de mondjuk miért nem ehet mondjuk csülökpörköltött zöldségköretet?
2: Hát mondjál, biztos lehet.
0: Szerintem nagyon jó, jobb, mint hogyha kenyérre leszi, nem?
2: Nem tudom, tőlem ne kérdezz ilyeneket, én erre nem tudok jó választani.
0: A hölgyeknek, hát nem szégyen, egy igazából... csülköt eszik, hát miért lenne
2: de
0: szégyen?
2: Dehogy lenne szégyen, csak viccelek, nem ez a jellemző. Van az inzulin érzékenységhez köthető változás a női testben, amely egy nemzetközileg elismert Böjti klinikát vezető doktornőt több feljegyzését is sikerült elolvasnom. Ugyanaz a hölgy, ugyanazt a Böjti kihívást, feladatot, van, hogy kisújból oldja meg, van, hogy belebukik. Mert a hölgyeknél közel sem mindegy, hogy mit, mikor csinálnak. Tehát ez egyértelműen női hormonális ciklushoz köthető. Tudod, mikor megy legnehezebben a szénhidrátoknak az egész feldolgozása, és egyáltalán a szénhidrát, még ezzel párhuzamosan meg a szénhidrátnak való ellenállás is.
0: Nekem tegnap volt.
2: Jó, akkor te tegnap léptél be. Igen, de hát te tegnap léptél be, te, és a hölgyek mindegyike, akkor szembesül ezzel a problémával, amikor a menstruáció előtti egy hét elkezdődik. És ott minden hanyat tesik. Nem tehetnek róla. Tehát a női testre igaz szabály...
0: Azt mondod, hogy ilyen típusú hormonális változások borzalmasan kiélezetté teszik ezt a féle védekezési reflexet az emberben, a hölgyekben?
2: Egyszerűen képtelen bizonyos dolgokra. Nézzük meg, hogy
0: neki legalább van indoka. De én mi miatt mondtam volna tegnap nemet. Érted? Szóval
2: nem, holnap megmondom.
0: Nálam nincsen neked, ilyen jó probléma. A hölgyeknél van. Neki van indoka. Tehát, hogy igen.
2: Igen, a hölgyeknek az a lényeg, hogy vannak napok, amikor egy nő ehet,
0: igen,
2: szénhidrátot, és bizony vannak napok, amikor egyáltalán nem ehet, mert borzalmas negatív hatás.
0: És ez a menopauza után megoldódik?
2: Ó, na most akkor jó, az egy nagyon-nagyon más kérdés lesz, de hát akkor abból is felkészülök. De holnap még nagyon sok mindent szeretnék erről elmondani, hogy mert a nőknek segíteni kell. Értsék meg, hogy mi zajlik bennük, és akkor holnap folytatjuk, jó?
0: Jó, köszönjük szépen, doktor úr. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, szép napot, jó pihen, és hallgassák vissza az adásokat a csak 10 perc.hu-n keresztül. Doktor úr, holnap keresünk megint. Szia-szia!
2: Szervusztok!

0: Nem sokára jönnek a 9 órási frissek, hírek Nyíregyházáról. Előtte pedig egy friss kutatás azzal kapcsolatosan, hogy mennyire vagyunk ott fejben, és az a helyzet, hogy nagy a baj, és oda kell figyelni saját magunkra, illetve egymásra is. Nem csak hogy rossz, hanem évről évre romlik is a magyarok mentális jóléte. Mindössze a 18-24 éves magyarok 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. Ezt meg is fordíthatjuk, hogy 73% azt mondja, hogy nincs jól. Ennél rosszabb arány pedig a 20 vizsgált ország közül sehol sem mértek. Ráadásul nem csak a fiatalok helyzete aggasztó, Magyarországon már harmadik éve csökken azok aránya, akik szerint rendben van a mentális egészségük. A következő legalacsonyabb értéket utánunk Portugáliában mérték, ahol a fiatalok 39%-a mondta azt, hogy mentálisan jól van, azért ez még mindig magasabb, mint a mi 27%-unk. Németországban 43, Lengyelországban 44, Csehországban és Szlovákiában pedig 45% volt ez az arány. Ausztriában a fiatalok 49%-a érezte jónak a mentális egészségét, a lista másik végén pedig Üzbegisztánál 83%-kal, Bulgáriában 81, Romániában szintén 81, és Svájcban pedig 79%-os volt az a mutató, amikor is azt mondták a 18-24 évesek, hogy köszönjük szépen, mentálisan jól vannak. Nálunk ez az arány mindössze 27% volt. Hát érdemes ezt majd észben tartani és odafigyelni rá, magunkra is, meg egymásra is. És akkor ó, azok a gyönyörű 90-es évek, ugye? Azt azért nagyon bírtuk, és zenéileg vissza is hozzuk ezt a hangulatot. Jön a Love Message még a hírek előtt a Besten.
1: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Az aradi vértanúk előtt tisztelektek, szakmai tájékoztatót tartanak a kamarában, meditációs tanfolyamot indít a könyvtár. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Fejet hajtottak a Nemzeti Gyásznapon, Nyíregyházán is megemlékeztek az aradi vértanúkról és Batthyány Lajosról. Az önkormányzat szervezésében a Dabjanics szobornál tartottak megemlékezést, ahol Jászai Menyhért alpolgármester mondott beszédet. Kiemelte, az aradi 13 története ma is fontos üzenetet hordoz az összetartozásról és a hűségről, valamint arról, hogy mit jelent kiállni egy közös ügy mellett. A megemlékezés koszorúzással zárult, írja a nyiregyháza.hu. Jövő szerdán rendezik a könyvelőkkel a duális képzésért tájékoztató rendezvény sorozat következő eseményét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Azt írják közösségi oldalukon, a duális képzésben résztvevő vállalkozások számára több pénzügyi és adminisztratív kérdés is felmerülhet, a program ezekben segít eligazodni. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket péntekig fogadják. A Spiritualitás tudománya címmel meditációs tanfolyam indul a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az eseményeken az elmélet mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektetnek. A résztvevők megtanulják a meditáció lépéseit, amit minden alkalommal közösen gyakorolnak is. Az ingyenes tanfolyam október 12-től december 14-éig hétfőnként zajlik. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírbátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal. Emiatt kialakult feldúlt állapotában 13 síremlékről törte le a virágvázákat, amit később a temető gondnok állított helyre, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lesz, de még ma is 26 fokig melegszik a levegő Nyíregyházán. A déli szél napközben többször megélénkül. Este felé megvastagszik a felhőzet, és az éjszakai órákban záporok alakulhatnak ki. Hajnalban 16 fok várható. Holnap legfeljebb 18 fokra számíthatunk, vasárnap pedig mindössze 14 fok lesz a csúcs. Akkor várható majd a legtöbb csapadék is, de alapvetően az egész hétvége esős lesz. Jövő héten őszélyesre vált az időjárás, a 20 fokot sem érjük már el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy új...

9 óra után pedig magoljunk egy kicsit a Best reggelben, és nem matekot, hál' Istennek kikerültünk már az iskolapadból, és más egyéb anyagot, hanem szó szerint magvakat. Ugye sokan egy kalap alá veszik a dióféléket, viszont a tápértékük jelentősen eltérhet. Egy dietetikus viszont nemrég beszélt arról, hogy mely diófélék a legegészségesebbek, és melyeket érdemes beépíteni napi szinten az étrendbe, és az első helyen maga a dió landolt, amely nagy mennyiségű, többszörösen telített zsírsavakat tartalmaz. A pisztácia végzett a második helyen, a vásárláskor azonban érdemes a sótlan verziót választani és használni. A túlzottan fűszerezett fajtákkal ugyanis könnyen túlzásba lehet vinni a nátrium mennyiségét. A harmadik helyezett pedig a mandula lett, amelynek különösen figyelemre méltó a magnézium, E-vitamin és rost tartalma. A magnézium többek között ugye hozzájárul az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséhez, és bár lemaradt a dobogóról, nem lehet elmenni szó nélkül a földi mogyoró mellett sem, amit általában diófélének tekintenek, pedig a hüvelyesek közé tartozik, ez viszont nem változtat. Azon a tényen, hogy mind a földi mogyoró, mind a jó minőségű mogyoróvaj értékes része lehet az étrendnek, ezeket érdemes beépíteni a napi étkezésbe, vinni magunkkal zacsiban néhány szemet a munkahelyekre, és el lehet nasikázni meló közben. Apropó, ha már munka, akkor jó munkát mindenkinek, már 9 óra elmúlt, egyre közelebb a délután 4.

0: Jön a nyugdíjas, ki mit tud Nyíregyházára. Versel, prózával, énekkel, zenével és tánccal is lehet nevezni a nyugdíjas kluboknak és a közösségeknek. A résztvevők november 17-én a Váci Mihály Kulturális Központban mutathatják majd be a felkészültségüket és a tehetségüket. A nevezés tehát vers, próza, szólóének, kórus, hangszer és tánc kategóriában lehetséges, és október 30-áig tudnak a szépkorúak jelentkezni. A produkciók időtartalma pedig kórus esetében legfeljebb 8 perc lehet, és minden más kategóriában pedig legfeljebb 5 perc. Szóval a jelentkezési határidő október 30-a, a kitöltött jelentkezési lap személyesen vagy e-mailben is eljuttatható az első nyírségi fejlesztési társaság irodájába, amely a nyírségi civilház épületében található. Ez a Városmagyar utca 2, a földszinten vannak, az egyes ajtót tessenek keresni. Ha pedig e-maileznek, mert miért, ne? Akkor a nyírségi civilház kukac@nft.hu-ra tudják elküldeni. Ha egy kicsit bonyolult az e-mail cím, akkor megtalálják nálunk bestfmnyiregyháza.hu. Az indulóknak pedig sok sikert kívánunk, mert az idősektől mindig van mit tanulni.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

Egymást érik a programok az októberi hónapban, és itt Nyíregyházán volt már róla szó, hogy rövidesen a városban megrendezik a nyugdíjas ki mit tudott, de a nyugdíjasoknak kijár a pihenés is, tudják ezt az akváriusban. Nyugdíjas egészségnappal készülnek, éppen ezért kedvezményes belépővel és szűrő vizsgálatokkal. A fürdőzés mellett ezúttal is nagy hangsúlyt kap majd az egészségmegőrzés, ingyenesen, igénybe vehető szűrő vizsgálatok lesznek, viszont ez majd szükség lesz, hogy a tajkártya kéznél legyen, szűrések, tanácsadások és gyógytorna is lesz majd a nyugdíjas egészségnapon az akváriusban, ami október 14-én várja a szépkorúakat, és minden vonat, rajongót szeretettel várnak ismét a vasútmodell kiállításra. Két napon át robognak a miniatűr szerelvények október 10-én és 11-én. Akik kilátogatnak és megnézik, ennes méretarányú mozdonyokat láthatnak majd, vonatokat és komplett szerelvényeket működés közben. Vasutas művelődési háztól, Aldi utca 23, október 10-11. Rögös úton jön.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a jelenleg aktuális közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, torlódás a főutak mentén és az oktatási intézmények környékén tapasztalható. Új közlekedési táblákat helyeztek el a 4-es főútvonal Kert utcai szakaszánál, ezen kívül új útburkolati jeleket is festettek, melyek a kereszt táblákkal együtt hívják fel a járművezetők figyelmét, hogy körültekintőbbek legyenek. Tartanak a körforgalom kiépítési munkák a Vasvári Pál utcán, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: do.
1: Biztató napsütéssel indult el a csütörtök itt Nyíregyházán, és tele is tele van a nap kihívásokkal, viszont ne félj a kihívásoktól, ugyanis bármit elérhetsz, amit tegnap még elharasztottál. Mára itt a lehetőség, és a sok napi kihívás teljesítése közben pedig egész nap elkísérő önöket a Best FM. Ennyi volt mára, a Best reggeli, Simon Norbert vagyok, holnap különleges nap, péntek, és indítjuk a hétvégét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
2: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Egyre több lakásban fűtenek. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Időpontváltozás a Senior Akadémián. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ahogy egyre hidegebbek az éjszakák, egyre több helyen kérik a fűtés beindítását a Nyírtávhő Kft-nél. A legtöbb fogyasztónál már melegek a radiátorok, a hét végére pedig várhatóan minden lakásban fűtenek majd, mondta rádiónknak Hajnal András ügyvezető igazgató.
5: A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődik, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan melegek lesznek a radiátorok. A fűtés beindítását a lakóközösségek képviselőinek minden esetben írásban kell eljutatniuk társaságunkhoz, és igyekszünk azt minél rövidebb időn belül teljesíteni. A fűtés beindítási kérelmek igazából folyamatosan érkeznek társaságunkhoz, tehát szeptember 22-én érkezett meg az első. Azóta folyamatosan dolgozunk, jelenleg 10.359 lakásban megy a fűtés, ez 64%-os arányt jelent. Az intézmények még kicsit visszafogottabbak, ott 20%-os ez az arány.
4: Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatós Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változás a Senior Akadémia programjában. Az eredetileg október 20-ára meghirdetett Séták a történelemben, múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadást egy héttel később, október 27-én tartják meg, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ulrich Attila, a Történettudományi és Filozófiai Intézet főiskolai docense várja az érdeklődőket. Az előadás a helyi történelem, a magyar identitás, valamint múltunk meghatározó eseményeinek kérdéseit járja körül közérthető formában. A program ingyenes. Véget érnek a meleg napok, érkezik a hideg front, ami komoly változásokat hoz a keleti tájak időjárásában. Mindenről a következő másodpercekben hallhatunk részleteket. Egyre többször zavarják meg felhők a napsütést, de így is 26 fokon tetőzik ma is a hőmérséklet Nyíregyházán. A nap végére azonban megérkezik a csapadék is, amit a közelgő hidegfront szállít térségünkbe. Egész hétvégén esős időnk lesz, a legtöbb zápor vasárnap várható, akkor lesz egyelőre a leghűvösebb is, mindössze 14 fokig melegszik a levegő. Ettől csupán 1-2 fokkal lesznek melegebb napok a folytatásban, a 20 fokot várhatóan idén már nem is érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk 11 órakor újra. Nagyon kellemes szép csütörtököt kívánok 2026. október 8-án. Ma a Koppányokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ilyen ritkának mondanám ezt a nevet, de ehhez képest nekünk a kicsit távolabbi rokonságban van egy srác, akit Koppánynak hívnak. Mit jelent a név? Nem sokára kiderítjük.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, a

0: ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Most hallgasson!

Rohan az idő, már október 8-a van, és ne felejtsük el felköszönteni ma a koppányokat, mert hogy bizony ők ünneplik a névnapjukat. A koppány név szerintem mindannyiunkban rögtön jön is az érzés a név hallatán, hogy egy ősi magyar eredetű névről van szó, történelmünkben mély gyökerekkel bír. A név valószínűleg a kop vagy a kap szóból ered, amihez az ány, mint kicsinyítő vagy birtokos képző járulhatott hozzá, így a jelentése nagyjából az, hogy erős, harcos vagy birtokos ember. A név leginkább koppány vezér alakjához kötődik, aki a 10. század végén Géza fejedelem halála után lépett színre, és Szent István trónra lépésével szemben mutatkozott meg. A somogyi vezér a régi törzsi rendet képviselte, míg István a kereszténység és a nyugati államszervezet híve volt. Bár koppány felkelése elbukott, személye máig a függetlenség és a hagyományőrzés jelképe maradt a magyar történelemben. A koppány név viselői általában határozott, bátor és önálló személyiségek, akik nem félnek kiállni a véleményük mellett. Nagyon ritka névnek számít ma már, ezért különleges csengése és történelmi súlya miatt különösen egyedivé vált. Isten éltesse a koppányokat, holnap majd jönnek a dénesek. 1975, we brought you an album with a song.

0: Szablócki Tibor kutya kiképzővel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mit kell olyankor csinálni, ha például kinyílik a kapót, látjuk, hogy ez megtörténik, mondjuk valakivel éppen beszélgetünk, és a lábunk mellett kiszökik a kutya. Milyen módszerekkel lehet ezt a dolgot megoldani úgy, hogy ne legyen veszélyes, senki se sérüljön. Folytatjuk. Szólunk, hogy gyere vissza, vagy állj, azért ezzel csak meg lehet próbálkozni, nem?
1: Próbálni, persze. Egy képzett kutyánál lehet, hogy működik is, de az is lehet, hogy képzett kutya, de abban az adott helyzetben éppen nem fog működni.
0: Hát igen, mert
1: nincs azon
0: az
1: a szinten. Nincs azon a szinten a kutya. Tehát ezt mondtam, hogy inger szegény környezetben még működik a kutya, inger gazdag környezetben meg már nem biztos, hogy működik. Tehát itt gyors döntéseket kell hoznunk. Meg lehet próbálni egyébként mindent, csak mindig a kutya reakciója határozza meg, hogy amit éppen csináltam, az jó vagy nem jó. Ha jó, nyilván akkor mehetünk tovább ezen az úton, de hogyha a kutya olyan reakciót mutat, ami az adott helyzetben nekünk nem jó, kedvezőtlen, tehát magyarul nem tudjuk becserkézni, megfogni a kutyát, akkor valamit változtatnunk kell.
0: És mindezt nagyon gyorsan, ugye? Tehát ráadásul
1: igen, hát ez
0: nem sok időnk van.
1: Gyors döntéseket kell hoznunk fejben. Hát igen, annál is inkább, mert ugye az, hogy milyen környéken szalad ki a kutya, ahol mondjuk csendes mellékutcák vannak, ott kisebb a veszély. De hogyha egy olyan forgalmas út mellett szalad ki, akár a főútra, vagy egy utcára a főúttól, és elindul a kutya, akkor azért komoly veszélyben
0: ja,
1: van.
0: Istenem.
1: Mert hogyha egy kutya kikerül az utcára, a legnagyobb veszély az, hogy elütik.
0: Igen.
1: És ugye sajnos nagyon sok ilyen eset fordult már elő. Hát a megelőzés ugye mindig egyszerűbb. Tehát ha megtanítjuk a kutyát, hogy kapuszabály, megállunk, nem mehetsz közel, ki lehet jelölni egy olyan sávot, hogyha ki akarunk menni, vagy beengedünk valakit, akkor a kutya azon a sávon belül, illetve kívül maradjon.
0: Igen.
1: Tehát a kaputól mondjuk 3-4-5 méterre, temperamentum függő, hogy legyen még esélyünk, akkor is, ha bemozdul a kutya, meg tudjuk állítani, és meg is tudjuk várni azt, hogy ténylegesen teljesített a kutya, vagy nem, és mondjuk akkor nyitom tovább a kaput, vagy akkor hívom be az érkező vendéget. Úgyhogy a megelőzés mindig egyszerűbb, mint utólag orvosolni valamit. Sohasem késő elkezdeni egyébként.
0: Na.
1: Tehát nagyon egyszerűen meg lehet tanítani a kutyát, hogy betartsa ezeket a szabályokat, de bele kell fektetni az időt és az energiát, és le kell tesztelni, hogy ténylegesen működik-e. És hogyha ez egy gyakorló szituációban működik, akkor lehet éles szituációban kipróbálni ezeket, ami azt jelenti, mondjuk az éles szituáció, hogy idegen ember érkezik, akit már nekem irányítanom kell, hogy jó, akkor most állj meg, most gyere be, légy szíves, ne szólj a kutyához, stb. Mert ezt előtte el tudjuk játszani beépített emberekkel, családtagokkal, ismerősökkel, barátokkal, szomszédokkal, áthívjuk, gyere már át, légy szíves, éppen tanítom a kutyát, ezt akarom tőle, hogyha becsengetsz, akkor el tudjam hívni, el tudjam küldeni a kaputól. Ugye ez is érdekes és fontos, hogy elhívjuk, vagy elküldjük.
0: Uh-huh.
1: Tehát a hívás ugye egy engedelmességi feladat, oda kell jönnie, de ha mondjuk a kapunk kívül érkezik valaki, az a kutyának általában egy erős inger,
0: igen,
1: mert akkor oda figyel, hogy jön valaki, kíváncsi, meg akarja szaglászni, vagy az őrzővédő kutya éppen támadja az adott embert, és ha el tudjuk hívni, oké, okay, de nem biztos, hogy ezt meg tudjuk tenni, ezt is be kell gyakorolni. Vagy ha elküldöm a kutyát, akkor például belépek az érkező ember és a kutya közé, és egy határozott szóval, vezényszóval, de azt mondom neki, hogy menjél, de lehet bármilyen vezényszó, de hirtelen felé mozdulok, és elküldöm a kutyát. Ha ezt megfelelőképpen csinálom, akkor a kutya el fog menni, de egy ponton meg fog állni. És pont az a lényeg, hogy az a pont, amikor a kutya megáll és visszanéz rám, na ott le kell tudnom rögzíteni, hogy oké, elmentél addig, ott most állj meg és nem jöhetsz el. De ha bemozdul, akkor egyből rá kell szólnom, megint ki kell tudnom zökkenteni, tudnom kell gátolni. Úgyhogy ezeket szépen így össze lehet rakni,

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Edzés közben is a Best FM-et hallgatom, a munkahelyen és otthon is.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

Szendi Hajné vagyok, október 8-a van ma, Koppányokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, és arra gondoltam, hogy vizsgáljuk meg a mai napot, és jöjjön a kalendárium. Ma van a World Luxury Day, azaz a luxusipari kiválóságokra emlékező nap. Kézművességet, vállalkozói tehetséget tisztelik a mai napon. Ezen a napon történt meg a chicagói nagy tűz, 1871-ben kezdődött el a városban a tűz, amely 3 napon keresztül tombolt, és több mint 17 ezer épületet pusztított el, több száz ember halt meg. De tűzből úgy néz ki, hogy máshol is kijutott, mert hogy ugyanezen a napon a Wisconsin állambeli Pestijo tűz is elindult. Ez az Egyesült Államok történetének egyik legpusztítóbb tűzesete volt, ott körülbelül 1200-an haltak meg. Menjünk tovább az első beültethető pacemakerrel. Ezen a napon milliók életét megváltoztató orvosi áttörés történt. A beültethető szív pacemakert ezen a napon ültették be először 1948-ban. Ezen a napon az amerikai katona Alvin C. York 1918-ban az argoni erdőben egyedül több német katonát semlegesített és fogságba ejtett. Egészen pontosan ilyen szuperhíró volt, mert hogy 132 embert semlegesített vagy vitt fogságba, ezért később ki is tüntették. Ezen a napon vezették be Hawaii első alkotmányát 1840-ben, ez az államigazgatás és viszonyok modernizálását célozta. Ezen a napon zárult le a Luzi csata 1915-ben, az első világháborús nyugati front egyik nagy összecsapása volt, és véget ért ezen a napon, komoly véráldozatokkal egyébként, és végül, de nem utolsó sorban, 2001 a következő dátumunk, amikor is október 8-án George W. Bush amerikai elnök hivatalosan is bejelentette, hogy megalapít a belbiztonsági hivatalt, válaszul a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokra. Ez volt már a kalendárium.

Szandi Hajni vagyok, már is mondom, hogy milyen időjárásra készüljünk holnap, tehát a hét utolsó munkanapján. Hát kérem szépen, változékonyabb lesz egy picit már az időjárásunk. Lehetséges, hogy véget vet a holnapi nap a vénasszonyok nyarának, és megmutatja ki az úraháznál. A napsütés helyét pénteken egyre több felhő veszi át, az égbolt pedig szürke takarót húz magára. Többfelé eső, zápor, sőt helyenként zivatar is kialakulhat, úgyhogy az esernyő holnap nem divat kellék lesz, hanem egy olyan dolog, ami nagyon praktikus. Ráadásul az eső mellé szél is jön, észak-nyugati irányból néhol nagy lendülettel érkezik. Holnap hajnalban 7-14 fok várható, délután pedig 14-19, véget ér pénteken a vénasszonyok nyara.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket, síremléket rongált, vádat emeltek ellene. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Egy magyar-román határon átnyúló projekt keretében zajlik a beruházás, egy Bocskai utcai épületet újítanak fel és bővítenek majd. A munkálatok során megőrzik és helyreállítják az utcai védett homlokzatot, a terek belső része felé pedig új szárnyat is építenek. Többek között több funkciós műhelyek, próbatermek és rendezvényterek kapnak helyet a háromszintes épületben, amit akadálymentesített fogadótérrel alakítanak ki, írja a Magyar Építők. A kivitelezőnek a feladatok teljesítésére egy év áll rendelkezésére. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tak Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály, de az elismerést a Nagykállói Sántak Álmán Tak Kórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
3: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat meg lehessen oldani.
2: Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírmátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. És most néhány szó az időjárásról. Egyre többször zavarják meg felhők a napsütést, de így is 26 fokon tetőzik ma is a hőmérséklet Nyíregyházán. A nap végére azonban megérkezik a csapadék is, amit a közelgő hidegfront szállít térségünkbe. Egész hétvégén esős időnk lesz, a legtöbb zápor vasárnap várható, akkor lesz egyelőre a leghűvösebb is, mindössze 14 fokig melegszik a levegő. Ettől csupán 1-2 fokkal lesznek melegebb napok a folytatásban, a 20 fokot várhatóan idén már nem is érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Ezek voltak a hírek 11-kor, természetesen délben is jönnek majd frissek. Jó pár évvel ezelőtt volt egy világvége jóslat novemberre, nem fog bejönni, nem sokára elmondom, hogy miért. Aztán lesz álomfejtő, útravaló, és megyünk moziba is. Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt most is, itt a Best FM-en.

Hú, hányszor hallottuk már azt, hogy jön a világ vége, rengeteg forgatókönyvet kidolgoztak már erre, szerencsére egyik se jött be, de amikor a mai a naptár véget ért, akkor ugye sokan már nem vettek tartós tejet. Minden esetre több mint 60 éve született egy matematikai számítás, amely egy egészen meghökkentő dátumot jelölt meg az emberiség számára. A modell szerint 2026. november 13-án a világ népesség elérhette volna azt a szintet, amely már fenntarthatatlanná válik. A dátum azonban nem egy valódi világvége jóslat, és a későbbi népességi adatok már egyértelműen megmutatták, hogy a számítás nem is úgy működött, ahogy ezt eredetileg feltételezték. A különös előrejelzés még 1960-ban jelent meg a Science című folyóiratban. Heinz von Förster, Patricia Mora és Lawrence Amott egy matematikai modell segítségével próbálták felvázolni, hogyan alakulhat a Föld népessége a jövőben. A kutatók az elmúlt évszázadok népesség növekedési adataiból indultak ki, majd azt feltételezték, hogy a növekedés üteme tovább gyorsul. A számítás alapján a világ népessége egyre gyorsuló ütemben növekedett volna, és a modell matematikailag egy olyan ponthoz vezetett, amely a szerzők szerint a végítélet napja. A számítás szerint ez a dátum 2026. november 13-a lett volna. Arra próbálták felhívni a figyelmet, hogyha a népesség növekedése korlátlanul folytatódik, súlyos következményekkel jár. A tanulmány azonban nem azt állította, hogy ezen a napon hirtelen elpusztul a Föld, vagy kihal az emberiség. A legfontosabb probléma az volt, hogy a világ népességének növekedése nem folytatta azt a pályát, amelyből a 60-as években készült modell kiindult. A változás különösen a 90-es évek elején vált szembetűnővé. A tényleges népesség növekedés ekkor már elmaradt attól az ütemtől, amelyet a régi matematikai modell feltételezett. Azóta a két görbe közötti különbség tovább nőtt. A dátum közeledése ennek ellenére ismét előtérbe hozta a régi tanulmányt. A számítás ma már elsősorban azért érdekes, mert jól mutatja, mennyire nehéz hosszú távú előrejelzéseket készíteni akkor, ha egy modell változatlanul tovább viszi a múltbéli trendeket. Így november 13 nem tekinthető az emberiség valódi végdátumának. A több mint 60 éves modell egyszerűen egy olyan matematikai forgatókönyvet vázolt fel, melynek alap felvetései később nem igazolódtak szerencsére. You ready, me? Let's go get 'em.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk az Álomfejtő című minisorozatunkkal. Képzeljük el, hogy éppen egy szakadék fölött repülünk, egy sárkánnyal teázunk, vagy egy olyan vizsgán ülünk, amelyre természetesen egyetlen sort sem tanultunk. Aztán egyszer csak bevillan, hogy semmi gáz, ez nem a valóság, álmodunk. Na ezt hívják úgy, hogy tudatos álmodás, amikor alvás közben felismerjük, hogy álmodunk. Az ember ilyenkor nem feltétlenül ébred fel, hanem az álom szereplője és egyben valamiféle rendezője is lesz. Mint hogyha az agyunk titokban átadná nekünk a forgatókönyvet, és azt mondaná, tessék, most te jössz. Van, aki ilyenkor repülni kezd, más meglátogatja egy régi szerelmét, vagy éppen megkérdezi az álmában felbukkanó különös alakot, hogy mégis te mit keresel itt. A tudatos álmodás során néha a helyszínt, a történéseket, sőt, még a szereplők viselkedését is képesek vagyunk befolyásolni. De azért ne képzeljük magunkat mindenhatónak, mert az irányítás nem mindig működik úgy, ahogy szeretnénk. Előfordulhat, hogy hiába akarunk repülni, csak néhány centiméterre emelkedünk el a földtől, mint egy rosszul sikerült szuperhős. A tudatos álmodás leggyakrabban egyébként a REM alvás során jelentkezik, amikor az agyunk kifejezetten aktív, és az álmok is élénkebbek lehetnek.

0: Matt Damon színészt én kedvelem és szeretem, de hogyha meghallom a nevét, vagy így meglátom leírva, akkor mindig kicsit elmosolyodok, mert volt egy South Park rész, amelyben folyamatosan jött egy ilyen idióta karakter, aki csak ennyit mondott, hogy Matt Damon! Tehát, hogy úgy ábrázolták South Parkban Matt Damon, mint aki csak ennyit tud mondani, holott nyilvánvalóan nem egy buta emberről van szó, hanem egy nagy tehetségről, egy alkotó művészről. Matt Damon amerikai színész, forgatókönyvíró és producer is, aki 1970-ben született, október 8-án egyébként Cambridge-ben, és már gyermekkorában érdeklődött a színház, a filmek világa iránt a legjobb barátjával, nakivel, Ben Affleckkel együtt nőtt fel, és hát közösen álmodoztak arról, hogy egyszer ők bizony közösen Hollywoodban fognak dolgozni. Matt Damon a Howard Egyetemen tanult angol irodalmat, de aztán ott hagyta az iskolát, hogy a színészetre koncentrálhasson. Jött is az igazi áttörés 1997-ben, amikor is a barátjával Ben Affleckkel együtt megírta, és a főszerepet is elvállalta a Good Will Hunting című filmben. Ez nem csak hatalmas kritikai és közönségsiker lett, hanem Oscar-díjat is nyert Matt Damon a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában. A korai sikert követően igazi hollywoodi sztárrá vált. Az akciófilm rajongók számára leginkább ugye a Bourne sorozat főszereplőjeként vált ismerté, ahol egy memória vesztésben szenvedő titkos ügynököt alakít. A filmek megmutatták, hogy Matt Damon nem csak drámai, de fizikai szerepekben is rendkívül hiteles. Emellett olyan jelentős filmekben is szerepelt, mint a Ryan közlegény megmentése, a tehetséges Mr. Ripley, a Tégla, de ott volt többek között az Installerben, aztán a mentőakcióban, más mentőakcióban, amelyet még Golden Globe díjat is nyert. Matt Damon pályafutása során mindig ügyelt arra, hogy ne csupán sztár legyen, hanem gondolkodó művész is, számos társadalmi és környezetvédelmi ügyben aktív, többek között társalapítója egy non-profit szervezetnek, amely a tiszta ivóvízhez való hozzáférésért küzd világszerte. Nagyon-nagyon tiszteljük érte. Személyes életében kiegyensúlyozott emberként ismert. 2005-ben összeházasodott egy argentin származású nővel, Luciana Bonza Barrosoval. 4 gyermeket nevelnek azóta is közösen. A sztárélet csillogás ellenére a mai napig megmaradt földhöz ragadt, szerény és elérhető személyiségnek, és ezt Hollywoodban nagyon sokan tisztelik benne. Az évek során bebizonyította, hogy a tehetség, a kitartás, az alázat egyáltalán nem zárja ki egymást. A filmvilágban betöltött szerepe ma már megkérdőjelezhetetlen, és azon kevés színészek közé tartozik, akik a siker ellenére sem veszítették el az emberi értékeiket. Matt Damon egyszer azt mondta, mindannyian hibázunk, de az számít igazán, hogy mit tanulunk belőle, és hogy hogyan lépünk tovább.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én

Moziba megyünk októberben, október 8-án, hét, azaz hét film debütál a hazai filmszínházakban. Hát jön a Cinege titka című francia-belga animációs film, nyilván a gyerekeknek. Caroline-ról szól a sztori, aki régész és vidéken vesz részt egy ásatáson, éppen azon a környéken, ahol felnőtt. Lánya Lucy szabadság alatt néhány napra csatlakozik hozzá. Két énekesmadár segítségével Lucy rejtett családi titkok nyomára bukkan ebben a rajzfilmben. Debütál a Másik Mami című amerikai horrorfilm is, James Wan producertől, a modern horror egyik legnagyobb hatású alkotójától jön ez az új film. Hát tulajdonképpen egy Rob Savage-ről érkező lényről szól ez a sztori, aki egy lány nyomába ered, röviden így fogalmazható meg a Másik Mami című film története. Blue Lock csak egy maradhat, ezzel a címmel egy japán sportfilm is debütál a hazai filmszínházakban. A Japán Labdarúgó Szövetség felbérli a rejtélyes Gipaniego edzőt, hogy sikerhez segítse a japán foci válogatottat, de hát ez a történet egyáltalán nem lesz egyszerű. Egy magyar akciófilm is mozikba kerül, az Extázis, és hát a film alkotói Kovács Ákos és Ipacs Gergely, nem az énekes Kovács Ákos, hanem Kovács Ákos. A film tulajdonképpen Berta Csongorról szól, művész nevén Bongor, már hosszú évek óta a magyarországi rap széna megkerülhetetlen alakja. És mint azt tavalyi nagy sikerű koncertalbumán nyilvánosságra hozta, alkoholista. Próbál felülkerekedni a függőségén, ezért terápiájára jár, ülések során pedig rájön, hogy amióta az eszét tudja, követi egy árnyék, ami az alkoholizmusból és a traumáiból táplálkozik. Erről szól az Extázis. Mozikba jön a Legyek című mexikói spanyol vígjáték is. Olgáról szól ez a fekete-fehér alkotás, aki szigorúan szabályozott életet él egy hatalmas lakótömbben, barátok párkapcsolat nélkül. Amikor anyagi okokból kénytelen kiadni egy szobát, beköltözik egy férfi, aki titokban bejuttatja a lakásba a 9 éves fiát is. Önmagát is meglepve, Olga elkezd kötődni a gyerekhez. Debütál a Mommy Blue, egy magyar játékfilm és Mayer Bernadett rendezésében, Fűr Anikóval, Vilmányi Benettel, Zanemák Istvánnal a főszerepben. Krisztina körül egyre sötétebbé válik a világ. A látása menthetetlen, a boldogsága talán még nem az. De ehhez nagy szüksége van a fiára, akinek a segítsége nélkül nem tudja berendezni az új életét. Csak hogy Máténak éppen gyereke születik, a felesége pedig külföldre szeretne költözni. A srác majd ketté szakad. Az anyja egyre jobban ragaszkodna hozzá, ő pedig egyre jobban ragaszkodna az új családjához. A helyzet tehát megoldhatatlan, és ők mégis megpróbálják megoldani. És végül, de nem utolsó sorban érkezik még egy film, egy romantikus vígjáték, az a címe, hogy a Fest ki van. Egy igaz történet ihlette vígjáték ez, amelyben egy túlélő apa élete legrosszabb szülői döntését hozza meg, amikor titokban bejuttatja 13 éves fiát a világ legnagyobb hip-hop fesztiváljára, a Miami Rolling Loudra. A tömegben a szigorú biztonságiak és a különc fesztivál önkéntesek között aztán hamarosan elszabadul a kaotikus kaland. Erről szól a film, melynek főszereplője Owen Wilson. Jó szórakozást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A nagykállói zsidó hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a nagykállói zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a nagykállói zsidó hitközség Facebook oldalán lehet.
2: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Az aradi vértanúk előtt tisztelektek, szakmai tájékoztatót tartanak a kamarában, meditációs tanfolyamot indít a könyvtár. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Fejet hajtottak a Nemzeti Gyásznapon, Nyíregyházán is megemlékeztek az aradi vértanúkról és Batthyány Lajosról. Az önkormányzat szervezésében a Dabjanics szobornál tartottak megemlékezést, ahol Jászai Menyhért alpolgármester mondott beszédet. Kiemelte, az aradi 13 története ma is fontos üzenetet hordoz az összetartozásról és a hűségről, valamint arról, hogy mit jelent kiállni egy közös ügy mellett. A megemlékezés koszorúzással zárult, írja a nyíregyháza.hu. Jövő szerdán rendezik a könyvelőkkel a duális képzésért tájékoztató rendezvénysorozat következő eseményét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Azt írják közösségi oldalukon, a duális képzésben résztvevő vállalkozások számára több pénzügyi és adminisztratív kérdés is felmerülhet, a program ezekben segít eligazodni. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket péntekig fogadják. A Spiritualitás Tudománya címmel meditációs tanfolyam indul a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az eseményeken az elmélet mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektetnek. A résztvevők megtanulják a meditáció lépéseit, amit minden alkalommal közösen gyakorolnak is. Az ingyenes tanfolyam október 12-től december 14-ig hétfőnként zajlik. Részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírbátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal. Emiatt kialakult feldúlt állapotában 13 síremlékről törte le a virágvázákat, amit később a temető gondnok állított helyre, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Egyre többször zavarják meg felhők a napsütést, de így is 26 fokon tetőzik ma is a hőmérséklet Nyíregyházán. A nap végére azonban megérkezik a csapadék is, amit a közelgő hidegfront szállít térségünkbe. Egész hétvégén esős időnk lesz, a legtöbb zápor vasárnap várható, akkor lesz egyelőre a leghűvösebb is, mindössze 14 fokig melegszik a levegő. Ettől csupán 1-2 fokkal lesznek melegebb napok a folytatásban, a 20 fokot várhatóan idén már nem is érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Legközelebb egy órakor jönnek majd friss hírek, kellemes szép csütörtököt kívánok, Isten éltesse a koppányokat, holnap a dénesek következnek. Szendi Hajni vagyok, vannak gyógynövények, amelyek ősszel segíthetnek, ha megfázunk, nem sokára ezeket szedem egy csokorba, aztán hívom telefonon Friedrich Antal Schäfert, főzünk egy jót, és arról is szó lesz, hogy mit érdemes ősszel megcsinálni a kertünkben.

Itt az ősz, itt van újra, és vannak olyan gyógynövények, amelyeket érdemes elővenni az évnek ebben a szakaszában, a hűvösebb hónapokban, ugyanis gyakrabban fázunk meg, leszünk náthások, dugul az orrunk. A gyógynövények ilyenkor nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Az őszi hónapokban ugye jönnek a megfázásos tünetek, ezek enyhítésére többféle gyógynövény is használható, különböző formában tea, kivonat, illóolaj. A népszerű gyógynövények között ott a gyömbér, a kamilla, a borsmenta, a kakukkfű, a zsája, a kasvirág, a bodza, a citromfű, a csipkebogyó és az édesgyökér. Ezek mind más-más panaszok esetén lehetnek hasznosak. Nem szabad automatikusan egyébként veszélytelennek hinni a növényi eredetű készítményeket, mivel mellékhatások is felléphetnek, különösen bizonyos betegségek, várandóság, gyógyszerszedés vagy gyermekek esetében. A gyógynövények kiegészíthetik tehát az őszi egészség megőrzést, de nem helyettesítik az egészséges életmódot, a szükséges orvosi kezelést, vagy az ajánlott védőoltásokat. A gyömbért

ahol nem csak megfázáskor kerülhet elő, hanem tulajdonképpen friss gyökérből készíthetünk teát, de nagyon-nagyon markáns az íze, emésztési panaszok esetén is jöhet, nem csak megfázáskor. A kamilla este is jól jöhet, mert egy picit le is nyugtat minket, a borsmenta puffadásra is jó, a kakukkfű köhögéskor lehet hasznos, a zsája akkor, ha fáj a torkunk, a kasvirág a megfázás egyik legtöbbet vizsgált gyógynövénye, és itt a bodza is a népszerű megfázás és influenza idején használhatos, nagyon jó illatú sztori, de nem csodaszer egyik sem, és hogyha este nehezebben alszunk el, akkor használhatjuk a citromfüvet is.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Irány a konyha Friedrich Antal séffel, aki abszolút kedvet csinál nekünk ahhoz, hogy ősszel is együnk gyümölcsöket, és kezdek rájönni, hogy ősszel olyan mennyiségű gyümölcsel találkozhatunk, és nagyon sok ugye Magyarországon megterem, hogy kár lenne ezeket kihagyni a konyhánkból. Szia, Anti, üdvözöllek!
3: Szia, Hajni, én is üdvözöllek téged.
2: Na hát a Szilvával kezdtünk el foglalkozni, megbeszéltük, hogy alap édesség receptek vannak a Szilvából, hát az egyik legtradicionálisabb, amikor két napig, vagy nem tudom hány napig állnak az üst fölött a nők, és akkor csinálják a Szilva lekvárt, ugye? Meg a lepény, ilyenek.
3: Mai napig döbbenetes, hogy
2: én nem is értem.
3: Türelem és kitartás, az nagyon, úgyhogy le a kalappal, és hogyha bárkinek lehetősége van Szilva lekvárt vásárolni, ilyet, ilyen házi készítéset, akkor ezt érdemes. Soha nem fog megromlani, hogyha esetleg bent felejtjük. Uh-huh. Csak keményedik, és iszonyatosan be tud sűrűsödni, és még akkor is jó, még akkor is nagyon jó.
2: Uh-huh. Egy korábbi adásban már az almáról beszélgettünk, és akkor felsoroltad, én nem is tudom hányféle alma létezik, de én úgy gondolom, hogy lehet, hogy Szilvából nincs olyan sok, de Magyarországon is azért sokféle megterem, vagy amit a szupermarketekben látunk, abból csak egy-kettő magyar, a többi import.
3: Van kimondottan magyar
2: termesztésű.
3: Termesztésű, de a magyar a mezőgazdaság nagyon sok szilvát és nagyon sok jó hazai szilvát tenyésztett, termesztett ki magából. Ez nem jut eszembe a jó szó, elnézést kérek ebben a pillanatban.
2: Értjük, mire gondolsz, igen.
3: Úgyhogy igen, nagyon jó a magyar szilvák, de fogunk persze külföldi vagy más országbeli szilvákat is látni, kapni, vásárolhatóan. Sajnos egyre kisebb a magyar szilva kínálat, szűkülve vagy bármilyen okból kifolyogó a terület, szűkül, haszna, amit a termelőnek a haszna, és akkor már nem annyira működik a rendszer. De például rengeteg étel mellett persze rengetegféle ital is készül, tehát a pálinka az alap, de például bor is készül szilvából, meg likört is készítenek szilvából, sőt most már van egy csomó kézműves sörfőzde, aki szilvával vadítja meg a házi, vagy a kézműves söröket, és az is nagyon finom, sőt, van persze még szilvás vodka is, mert vodkából nem maradhatunk ki, illetve Spanyolországból olyan híreket is hallottam, hogy szilvából is készítettek szangriát. Na. Tehát igazából sok lehetősége van ennek a szilvának. Én szeretettel használom, és sokszor tudunk hozzá nyúlni könnyedén a szilvához, de egy kis kamemberttel megvariáljuk, és megtöltünk egy csirke mellett vele, akkor egy nagyon finom szilvás kamembertes töltött csirke mellett is tudunk készíteni.
2: Simán rántva?
3: Igen, ez most természetesen rántott lesz.
2: Simán, mert persze.
3: Sőt, hogy ha lehet, akkor pankomorzsába, de normál megoldással is tökéletes. Ez rendszeresen szokott nálunk is lenni. Kedvelik a vendégek.
2: Úgyhogy a szilva vagy rendes?
3: Rendes szilvával, ezt rendes szilvával készítem. Lehet a szalt szilvát is belerakni. Lehet vegyesen is, ahogy szimpatikus.
2: Na hát akkor a receptet ezt fölrakod mindenféleképpen az zamatőr oldalra, ugye? Most már megpróbálom egyébként szépen kihangsúlyozni, hogy zamatőr, mert hogy már egyszer beszólt valaki nekem, hogy leamatőrözlek, de nem. Tehát, hogy zamatőr így egybe. No.
3: A hosszú neve az antisép a zamatőr, mert hogy a zamat őrzője szeretnék lenni, és direkt van áthallás, hogy az amatőr,
2: igen,
3: meg az amatőr között igazából. Igen. Én nem azt mondom, hogy mennyire profi vagyok, hanem hogy az amatőr az azt is jelenti, hogy amatőrként is lehet sok mindent profin készíteni, attól függetlenül, hogy én szerintem már nem vagyok amatőr.
2: Igen, de ha valaki amatőrként hallgatja az amatőrt, akkor előbb-utóbb ő is zamatőr lesz. Anti, köszönöm
3: szépen. Így van, tökéletes.
2: Köszönöm.

össze sem unatkoznak azok, akiknek kertes háza van, hiszen vannak olyan munkák, amelyeket az őszi fagyok előtt kell elvégezni. Habár még javában élvezhettük ugye az indián nyarat, az első fagyos éjszakák bármikor megérkezhetnek. Mielőtt a hideg tartóssá válna, érdemes felkészíteni a kertet és a ház körüli burkolatokat a téli szezonra. Nem csak a rend és a tisztaság miatt fontos ez. A térkövek, a terasz élettartama jelentősen meghosszabbítható néhány mozdulattal. A ház körüli burkolatok, tehát kerti utak, térköves járdák, teraszok rendkívül érzékenyen reagálnak a nedvességre és a fagyra. Ha most elvégezzük a szükséges karbantartást, elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket és a költséges helyreállítást. Ahogyunk haladunk előre, ugye az őszben a fákról lehulló levelek, ágdarabok, növényi maradványok gyorsan beborítják a kültéri felületeket. Bár a sárguló avar romantikus látvány, a teraszon és a kerti utakon kockázatos. Én már nem egyszer csúsztam el nedves levélen, tehát ez nem vicc. Ha hosszabb ideig ráadásul a levél a kövön marad, elindul a bomlás, makacs sokszor eltávolíthatatlan elszíneződést hagy maga után. A rendszeres seprés, gerebjézés nem csak csúszás veszélyt előzi meg, hanem kiváló alkalom arra is, hogy közelebbről megvizsgáljuk, hogy milyen is a burkolat állapota. Egyébként én mostában nem szoktam sepregetni, hanem vettem a neten egy ilyen fújót. Egy ilyen kis pici, úgy néz ki, mint egy pisztoly. Megnyomom, kétféle sebességre kapcsol, és még a kavicsok közül is kifújja nekem a levelet. Tehát nem olyan, mint egy ilyen lomfújó, mert azt így a nyakamba kell akasztani, aztán van vagy 10 kiló, meg húzom a madzagot, meg minden, ez egy ilyen kis kézi pisztoly, teljesen jó. Egyébként a térkövek és a járólapok között a fugában észrevétlenül megtelepedik a gyom, ősszel itt az ideje, hogy ezektől megszabaduljunk, ez pedig nem csupán esztétikai kérdés. A növények terjeszkedő gyökerei idővel szétfeszítik, meglázítják a burkolatot. Nálunk volt egy komplett terasz, amit azért kellett felbontani, konkrétan felbontani, mert hogy a tölcsérvirág úgy gondolta, hogy ott úgy alatta utat tör magának, és a gyökerei úgy megvastagodtak, hogy széttört több helyen a terasz, konkrétan széttört. Ha sérült, üresen maradt hézakokat találunk, akkor oda a csapadékvíz könnyebben beszivárog, és a tél során meg fog fagyni, kitágul, szétfeszíti a köveket, tehát a gyommentesítés után a söprés segít feltérképezni, hogy hol szorul javításra a felület. A burkolatok védelmének kulcsa az, hogy tömöttek legyenek. Ha a térkövek között kiperget, megrepedezett vagy teljesen hiányzik a fugázóanyag, a nedvesség akadálytalanul utat talál a burkolat alá. Amikor megérkeznek az első fagyok, beszivárog a víz, ami megfagy, megnő a térfogata, és a fagyás-olvadás ciklus szét fogja nyomni a köveket. Tavasszal pedig azt vesszük majd észre, hogy a járda egyes részei megsüllyedtek. A hiányzó fugákat tehát pótoljuk, még a tartós fagyok beköszönte előtt. És persze a növényekről se felejtkezzünk el, az őszi kerti munkák sűrűjében érdemes gondolni a következő évre is. A tavaszi hagymás virágokra természetesen, ezek elültetésének most jött el az ideális ideje. A bogyós cserjéket metszeni kell, így alapozzuk meg a későbbi bőséges termést. Egy kis odafigyeléssel a kert és a környezetünk tehát tökéletes állapotban várhatja majd a téli pihenőt.

0: Imádom, hogy tényleg azokat a zenéket játszátok, amire én felnőttem, amikre én budiztam, és amikor nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.
1: Ez

Szendi Hajni vagyok, körbenézünk az országban egy kicsit a megyék, vármegyék tekintetében. Ugye október 1-től ismét megyék lettek a vármegyékből. Viszont Bács-Kiskun vármegye közgyűlése úgy döntött, hogy ők nem változtatják vissza a nevüket a 3 évvel ezelőttire, tehát ők maradnának vármegye. A Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés többsége nem támogatja, hogy visszaállítsák a megye jelzőt. A kérdések között több napi rendi pont mellett az is szerepelt, hogy Bács-Kiskun vármegye önkormányzat néven működő szervezet szabályzataiban, rendeleteiben, hivatalos dokumentumaiban is átvezessék-e a vármegye helyett a megye megnevezést. A testület szavazott, és a többség a nemet nyomta meg. Amint azt a vármegyei hírportál megírta, Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy a megyére való utalásként a vármegyére utaló elnevezést 2026. szeptember 30-án hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követően is használható mindaddig, amíg az alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Bács-Kiskun vármegye önkormányzata a honlapján a döntést úgy indokolta, hogy a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata, Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés megnevezések mindenféleképpen maradnak, de ez ugye a törvény szerint csak addig maradhat így, amíg a felelős gazdálkodás elvei szerint le nem cserélik azokat, tehát további használatuk az nem indokolt. Viszont a törvényben nincsen szankció ezzel kapcsolatban, tehát elképzelhető az is, hogy 18 megye lesz Magyarországon, és egy vármegye. Na majd látjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Egyre több lakásban fűtenek. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Időpontváltozás a Senior Akadémián. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ahogy egyre hidegebbek az éjszakák, egyre több helyen kérik a fűtés beindítását a Nyírtávhő Kft-nél. A legtöbb fogyasztónál már melegek a radiátorok, a hét végére pedig várhatóan minden lakásban fűtenek, majd mondta rádiónknak Hajnal András ügyvezető igazgató.
4: A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődik, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan melegek lesznek a radiátorok. A fűtés beindítását a lakóközössége képviselőinek minden esetben írásban kell eljutatniuk társaságunkhoz, és igyekszünk azt minél rövidebb időn belül teljesíteni. A fűtés beindítási kérelmek igazából folyamatosan érkeznek társaságunkhoz, tehát szeptember 22-én érkezett meg az első. Azóta folyamatosan dolgozunk, jelenleg 10.359 lakásban megy a fűtés, ez 64%-os arányt jelent. Az intézmények még kicsit visszafogottabbak, ott 20%-os ez az arány.
3: Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatós Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változás a Senior Akadémia programjában. Az eredetileg október 20-ára meghirdetett Séták a történelemben múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadást egy héttel később október 27-én tartják meg, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ulrich Attila, a Történettudományi és Filozófiai Intézet főiskolai docense várja az érdeklődőket. Az előadás a helyi történelem, a magyar identitás, valamint múltunk meghatározó eseményeinek kérdéseit járja körül közérthető formában. A program ingyenes. Véget érnek a meleg napok, érkezik a hideg front, ami komoly változásokat hoz a keleti tájak időjárásában. Mindenről a következő másodpercekben hallhatunk részleteket. Egyre többször zavarják meg felhők a napsütést, de így is 26 fokon tetőzik ma is a hőmérséklet Nyíregyházán. A nap végére azonban megérkezik a csapadék is, amit a közelgő hidegfront szállít térségünkbe. Egész hétvégén esős időnk lesz, a legtöbb zápor vasárnap várható, akkor lesz egyelőre a leghűvösebb is, mindössze 14 fokig melegszik a levegő. Ettől csupán 1-2 fokkal lesznek melegebb napok a folytatásban, a 20 fokot várhatóan idén már nem is érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek. Természetesen a híreinkkel is olvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Lehet, hogy sokan éppen most pakolnak be a mosogatógépbe itt az ebéd utáni Rommel takarítás jegyében. Vannak dolgok, amelyeket ne tegyünk ebbe a szerkezetbe bele. Nem sokára erről fogok beszélni.

isteni találmány a mosogató gép, bár a férjem sokszor megjegyzi, hogy ennyi év után sem tudok bele normálisan belepakolni, mindegy, no comment, azért próbálkozom tényleg. A lényeg viszont az, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket jobb, ha nem teszünk bele a mosogató gépbe, mert hogy hát nem lesz jó az eredmény a tabletta használata és a gép használata után. Nos, amit még véletlenül se rakjunk be a mosogató gépbe, az az, aminek pengéje van, tehát a kések, azok kézi mosogatást igényelnek, szakácskések, vágókések, szeletelőkések, sőt, a darálók, aprítók kései, a konyhai robotgép, a turmix gép pengéi, a kézi szeletelők kézzel moshatóak csak és kizárólag el, tehát kezeket ne rakjuk bele a mosogató gépbe. Minden fémedény, kivétel a rozsdamentes acél serpenyők, öntött vas, zománcozott, résztapadásmentes, bevonattal ellátott edények, serpenyők, alumínium edények, sütőlapok, ezek ne menjenek be a mosogatógépbe. A szabály egyszerű, csak a teljesen rozsdamentes acélből készült edényeket rakhatjuk be a mosogatógépbe. Vannak kényes üvegek, porcelánok, aranyozott, kézzel festett porcelánok, vékony üveg, mérőpoharak, kristálypoharak, kristálytálak, ezeket is kézzel mosogatjuk el. Fából készült kanalakat, vágódeszkákat se rakjunk a mosogatógépbe, én már pakoltam bele, kivettem a vágódeszkát, ketté tört. Aztán vannak a mechanikus konyhai eszközök, darálók, aprítók, tésztanyújtógépek, ezeket is kézzel tisztítsuk meg. Aztán tilos mosogatógépbe rakni azt, ami természetes kőből van, márványból, gránitból, ugye ide a mozsarak, vágólapok, alátétek tartozhatnak. És bizony-bizony van néhány műanyag eszköz, ami szintén nem jó, ha a mosógépben kerül tisztításra, például a műanyag vágódeszkák vagy a tároló edények.

0: Jön nálunk a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Jó régóta megy már nálunk ez a sorozat, a kalóriadó, és te is, illetve a többi résztvevő dietetikus is folyamatosan azért visszatértek arra, hogy olajos magvakat be kellene építeni a napirendünkbe, illetve az étkezésünkbe. Viszont hát szerintem rögtön adódik a kérdés, hogy egyáltalán az olajos magvak alatt mit értünk, tehát hogyha valaki magáé veszi a tálat és elkezd szotyizni köpködve, az is jó, vagy vegyünk diákcsemegét, diót, mogyorót?
1: Hát alapvetően ugye az összes olajos mag dióféle ide tartozhat, tehát egyébként igen, a szotyi, a tök mag, a brazil dió, pekán dió, török mogyoró, földi mogyoró, és még sorolhatnám pisztácia, kesú dió, igazából bármelyik jó lehet. Picit mindegyiknek más az ásványi anyag tartalma, a zsírsav összetétele, tehát még jó is, hogyha ezeket vegyesen fogyasztjuk, mert akkor mindegyikből picit más zsírsavat tudunk a szervezetünkbe juttatni.
0: Sokan mondják, hogy ó, nem ezek olajos magvakat, mert utána visszatér a tinédzserkor, tele leszek pattanással. Ez ilyen tévhit, vagy valóban befolyásolhatja a bőrünket az olajos magok csoportja?
1: Van, aki tényleg érzékenyebb rá, de én itt inkább azt gondolom, tehát, hogy a mennyiségen múlik, és hogyha valaki ugye ritkán eszik olajos magokat, akkor általában egyszerre sokat szokott elfogyasztani, és ez okozhat ilyen hát pattanásokat adott esetben, hogyha valakinek egyébként is zsírosabb a bőre, de hogyha ez a mindennapjaink részét képezi, és nem fogyasztunk többet egy maréknyinál, akkor egy zárt maréknyinál, akkor nem lesz vele probléma.
0: Mások pedig azt mondják, azért nem esznek olajos magvakat, mert hízlal.
1: Igen, tehát az olajos magvak, ugye, ahogy a nevükben is benne van, olajosak, zsírosak, tehát az energiatartalmuk is magas. Biztosan mindenki tudja, vannak ezek az ilyen kis keskeny tasakos magvak, igen. Ez ilyen tasak nagyjából 125 grammos, és ebben körülbelül 1000 kalória van. Tehát, hogy tényleg nagyon sok kalória van bennük, de éppen ezért is javasoljuk azt, hogy egy zárt maréknyi legyen az egyszerre elfogyasztott mennyiség, hiszen ez mindenkinek bele fog férni a kalória keretébe, nem fogunk hízni tőle, de emellett nagyon sok ugye pozitív előnye van, amit tudunk biztosítani a szervezetünk számára azáltal, hogyha beiktatjuk.
0: Na, erről majd mindjárt beszélünk, de akkor ennek az ellenkezőjére is kíváncsi lennék, hogy van hátránya az olajos magvaknak?
1: Hát igazából ugye a magas energiatartalmuk, amiről az előbb beszéltünk, ezért, hogyha nagy mennyiségben fogyasztjuk őket, akkor hízás kialakulásához vezethet. Akkor szintén már kérdeztél róla, hogyha valaki érzékeny rá, és nagy mennyiségben fogyasztja, akkor ez a magas zsírtartalom bőr problémákat eredményezhet. Akkor a sózott magok magas nátriumbevitellel társulhatnak, és eleve azért a magyar táplálkozásra jellemző a nagymértékű sóhasználat. Akkor vannak bizonyos betegségek, ahol a zsírtartalmuk miatt szintén csak, tehát hogy nagy mennyiségben nem javasoltak, egy bélgyulladás, epe probléma, akkor van ez úgynevezett divertikulózis, ahol azért nem annyira előnyösek, mert ugye nagyon kis aprók is ezáltal megakadhatnak a bél kis kitüremkedéseiben ennél a betegségnél, szóval előfordulhat, hogy valakinek nem javasoljuk, de ott is inkább a mennyiség szokott a mérvadó lenni.
0: De azért van egy olyan érzésem, hogy sokkal-sokkal több előnnyel bír viszont, hogyha olajos magvakat eszünk, fogyasztunk, egy zárt maréknyit. Miért jók az olajos magvak? Gondolom szívérrendszer, emésztés.
1: Igen, nagyon jól érzed, számos előnyük van. Például ugye gazdag omega 3 zsírsavakban, és ezért lesznek nagyon előnyösek a szívérrendszeri betegségek kialakulása szempontjából. Nagyon sok vitamin, ásványi anyag található bennük, most itt kiemelném az E-vitamint, hiszen az olajos magvak a legjobb E-vitamin források szinte. Hozzájárulnak a jó koleszterin növeléséhez. A jó koleszterin az a HDL a laborban, és ez általában mindenkinek alacsony szokott lenni, pedig ez a védő koleszterinünk. Magas a szelén tartalmuk, ami pajzsmirigy működését segíti elő, és kifejezetten pajzsmirigy problémák esetén jó, hogyha beiktatjuk és figyelmet fordítunk erre. Akkor vegán étrendben a teljes értékű fehérjék kialakításához szükségesek bizonyos olyan aminosavak vannak bennük, amiket, hogyha megfelelően kombinálunk, akkor a szervezetünk elő tudja állítani a számára szükséges, esszenciális aminosavakat.
0: múltkor jártam, megvan, hogy melyik boltba járunk hálózatra, mert a férjem az így egyre esküszik, de nagyon könyörögtem, és bementünk egy másikba, és nekem nagyon tetszett, hogy kimérős magvak is vannak. Viszont van, ahol meg azt olvastam, hogy ezek nem jók, mert hogy ki tudja már mióta ott áll és avasodik. Te találkoztam már ilyen problémával?
1: Hát amúgy bennem, tehát, hogy bennem is felmerülne, és én is jobb szeretem, ami nem kimérős. Aha. Egyébként tök jó, mert nyilván tudod kontrollálni, hogy mennyit veszel belőle, de azért egyrészt nyilván avasodhat, nem tudjuk, hogy mennyi ideig van ott. Azért, hogyha megint csak megnézzünk egy átlag magyar táplálkozást, nagyon sokan nem fogyasztanak magukat, tehát biztosan nem cserélődik három naponta az ott felhalmozott mag. És ami bennem még felmerült, de ez lehet csak a rossz hiszeműségem, hogy kevésbé higiénikus talán, hogyha nem megfelelően van ott elzárva, és azért, hogyha valaki csak úgy bele nyúlkál esetleg, akkor lehet, hogy kevésbé higiénikus, tehát hogyha ilyen magot választanék, akkor én inkább olyat vennék, például egy pisztácia, ami hántalatlan, és ezáltal sokkal kevésbé szennyeződhet, de egyébként vannak olyan helyek, ahol ez a kimérős dolog úgy van megoldva, hogy ahol abban nem lehet belenyúlkálni, tehát nincs probléma a higiéniával, de találkozhatunk olyannal, ami szennyeződhet.
0: Na, hát akkor együnk olajos magvakat, naponta egy zárt marékkal, jót teszünk vele az egészségünknek. Köszönöm szépen, Szandi!
1: Én is köszönöm!

Vannak nők és férfiak között ezért ilyen állandó feszültség, vagy pontok a fürdőszobával kapcsán, ugye az egyik az a WC ülőke, ugye felhajtva hagyjuk, lehajtva hagyjuk, kész, mind a kettő félnek igaza van, hiszen mind a kettőnek, ha a másik nem úgy hagyja, akkor egy mozdulatot el kell végeznie. A másik az, hogy mi nők kiszorítjuk a férfiakat többnyire a fürdőszobából, tehát van egy nagy polc mondjuk, ami közös, és a kétharmadán sem férünk el, a férfi pedig hát azt a pár piperec utcát is alig tudja tárolni. Viszont van egy kérdés, ami nemtől független, hogy nyitva vagy csukva hagyjuk-e a fürdőszoba ajtaját, ha lezuhanyoztunk. Ugye zuhanyzás után sokan automatikusan kitárják a fürdőszoba ajtaját, hogy a pár aki illanjon. Mások éppen ellenkezőt tesznek. A szakértő szerint nem önmagában az ajtó helyzete számít, hanem az, hogy megfelelően működik-e a fürdőszoba szellőzése. Mert hogy egy forró zuhany után nyilván nem csak a tükör párásodik le, hanem a levegőben is ott a vízgőz, ez lecsapódik a falakon, csempéken, fugákon, mennyezeten, bútorokon. Ez a nedvesség hosszú ideig, ha a helyiségben marad, akkor jönnek a kellemetlen szagok és a penész. Nos, a Légzőszervi Szövetség beltéri levegő szakértője, mert hogy ilyen is van, legalábbis a finneknél, Kirsi Saisken azt mondta, hogy a fürdőszoba ajtaja zuhanyzás után nyitva maradhat. De ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy a nedves levegő a kijelölt elszívó nyíláson ki tud-e jönni. Egy megfelelően kialakított fürdőszobában az elszívás feladata, hogy a párás levegőt kivezesse a helyiségből. Ehhez nem elég, hogy működik az elszívó vagy a központi szellőző rendszer. Friss, úgynevezett utánpótló levegőnek is be kell jutnia valahonnan. Ezt sok fürdőszobában az ajtó alatt kialakított rés biztosítja. A levegő a lakás többi részéből ezen keresztül áramlik be. Egyes ajtókba külön légáteresztő rácsot vagy szellőzőnyílást szoktak beépíteni. Ha az ajtónk szorosan záródik, nincs alatta rés és nincs külön légáteresztő nyílása sem, az elszívás nem feltétlenül tud megfelelően működni. Érdemes tehát ilyenkor a fürdőszoba ajtaját legalább egy résnyire nyitva hagyni.

Hamarosan jönnek a hírek, és én búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt ma is programokkal teszem. Folytatódik az Értékes Esték programsorozat október 14-én délután. Págyul a festőművész munkássága lesz a téma, majd a Máci Mihály Kulturális Központ, mint értékgondok képviseletében pedig Mészáros Szilárd igazgató mond mindenféleképpen köszöntőt. Nyíregyházán, Vai Ádám körút 8 szám alatt a program ingyenes. Megtartják a Fehér Bot nemzetközi napját október 13-án a Nyíregyházi Egyetem parkjában. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesülete lesz majd kint, többek között a helyszínen. Őszi véradás lesz a Nyíregyházi Egyetemen, legyél te is hős címmel, adjunk vért, mentsünk meg 3 életet. Október 14-én és 15-én lesz erre lehetőség. És végül, de nem utolsó sorban, megemlékezés lesz 2 napon át Nyíregyházán az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére. Október 22-én többek között az Egmont Nyitány emlékműsorát lehet majd megtekinteni, 23-án pedig jön az 1956 Te Csillag, Rékasi Károly színművész emlékműsora. További programok a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Kellemes délutánt, a hírek után jön Dékán Pisti, Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket, síremléket rongált, vádat emeltek ellene. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Egy magyar-román határon átnyúló projekt keretében zajlik a beruházás, egy Bocskai utcai épületet újítanak fel és bővítenek majd. A munkálatok során megőrzik és helyreállítják az utcai védett homlokzatot, a terek belső része felé pedig új szárnyat is építenek. Többek között több funkciós műhelyek, próbatermek és rendezvényterek kapnak helyet a háromszintes épületben, amit akadálymentesített fogadótérrel alakítanak ki, írja a Magyar Építők. A kivitelezőnek a feladatok teljesítésére egy év áll rendelkezésére. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tak Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály, de az elismerést a Nagykállói Sántak Álmán Tak Kórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
5: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat meg lehessen oldani.
4: Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírmátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. És most néhány szó az időjárásról. Egyre többször zavarják meg felhők a napsütést, de így is 26 fokon tetőzik ma is a hőmérséklet Nyíregyházán. A nap végére azonban megérkezik a csapadék is, amit a közelgő hidegfront szállít térségünkbe. Egész hétvégén esős időnk lesz, a legtöbb zápor vasárnap várható, akkor lesz egyelőre a leghűvösebb is, mindössze 14 fokig melegszik a levegő. Ettől csupán 1-2 fokkal lesznek melegebb napok a folytatásban, a 20 fokot várhatóan idén már nem is érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Csütörtök délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Déken István vagyok. Az előttünk álló 4x60 percben pedig tájékozódunk. Jönnek a legnagyobb dalok a 90-esek, 2000-esek táborából. Játszunk majd, teszünk egészségünket, a csak 10 perc is. Már is jön a Caesar Sisters.

A Savage Garden dalát hallgattuk, dúdolhattuk, indíthattam, és már is jön a folytatás. Itt a Planet Funk készülődik, a Chase the Sun előtt nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hogyan alakul a délután időjárása? Mondhatnám, hogy várjuk a hideg front érkezését, de szerintem ezzel senki nincs így. Viszont közeledik, ez már tuti, olyannyira, hogy holnaptól markánsan megváltozik majd az időjárásunk. Közel 10 fok így esik vissza, majd a nappali legmelegebb órákban a hőmérséklet. Míg ma 26 fok körül mérhetünk jelenleg is a hőmérőn, holnap ez már csak 16-17 fok környékén alakulhat. A késő esti órákban jöhetnek záporok, zivatarok, és utána a hideg betörés miatt már nem igazán emelkedik a hőmérséklet. Ezzel kell számolni, jelenleg még a délies áramlás uralkodik, hozva ugye a melegebb és nedvesebb áramlatokat. Planet Funk és a Chase the Sun után, hiszen ezzel folytatjuk itt a Halott Pénz siker a dobban.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Egy remek diszkódal, Kylie énekelt In Your Eyes, itt a legnagyobbak között. Jó munkát, kitartást kívánok a kispéntekhez is. A Bódottá pedig a Honeybees dala, mindjárt hozom, dúdoljuk. Előtte pedig beszélgetünk a máltai szeretett szolgálat infójáról, a közleményről, melyet ők adtak ki, és melyben csalókra figyelmeztetnek minket. Az ő nevükben köpogtatnak be zömmel szabolcsi, továbbá heves megyei lakásokba a csalók, akik hát különböző indokokra hivatkozva próbálnak nekünk idézőjelesen segíteni. Ehhez persze elkérnek szerződéseket, családi iratokat, mindent is. Ez így pedig nyilvánvalóan adatokkal való visszaéléshez vezet. Az adatait próbálják meg ellopni, fényképeket készítenek az iratokról, így pedig lényegében mindent magukkal visznek. Soha senkit ne engedjünk úgy a lakásunkba, hogy nem igazolja, hogy ő kicsoda pontosan, illetve kinek a színeiben jött és intézkedik. Mondjuk én még akkor is meg szoktam kérdőjelezni az ilyen jellegű dolgokat, kérdéseket, és általában nem is válaszolok. Szerintem ez a jó megoldás önnek is. Tájékozott legyen. Keresse a cikket a Best FM oldalán. Jöjjön a Honey Beast, aztán majd az Aerosmith, miután a Deep Dish egy nagy váltással hozza a lendületet, a Flashdance, majd a diszkókból.

0: Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Lendületesek voltunk, a Flashdance dalát hozhattam, hallgathattuk, és jön majd a New Level-ön pályára átirata a felhők alatt. Előtte meg beszélgessünk az őszi munkákról, mondjuk a gerebézésről, mely várja odakint, hiszen a fákról már elkezdtek lehullani a levelek, és hol van még ennek a vége? Nagyon fontos, hogy az ava régete is továbbra is tilos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Nem is ez a legjobb megoldás, hogy körbefüstöljük a szomszédságot, hanem komposztáljunk, hogyha erre nincs lehetőség, akkor nyugodtan támaszkodhatunk az éjakra, akik hát továbbra is elviszik a zöld hulladékot, méghozzá bizonyos keretek között. A cikk így olvasható. Nyíregyházán házhoz menő zöld hulladékgyűjtés segíti a lakosságot a kertekben és az udvarokon keletkező növényi hulladék megfelelő elhelyezésében. A szállítás napja városrészenként és közterületenként eltér, ezért érdemes ellenőrizni az adott utcára való hulladék naptárt. És persze itt a méretekre is figyelnünk kell a gajak tekintetében, illetve hát minden info fent a nyiregyhazza.hu-n, továbbá az éjak oldalán tájékozódhat tovább a zöld hulladék gyűjtése kapcsán. Már is folytatjuk itt a felhők alatt, aztán egy jó house siker, a Grease 2000 után még Britney azért érkezik ebben a trióban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez már az óra vége, mindjárt három, jönnek a legfrissebb hírek, Andris tájékoztatja itt a Best FM-en, mi meg elindítjuk a várva várt pizzamafiás játékot, melyben ma is valaki nyerhet méghozzá szuper pizza menüt, a Gusztóval és a Bolognész pizzával. Ez lehet a megoldás egy hétköznapi vacsira is, akár, úgyhogy érdemes figyelni. A kérdést már megtalálja Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Az aradi vértanúk előtt tisztelektek, szakmai tájékoztatót tartanak a kamarában, meditációs tanfolyamot indít a könyvtár. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Fejet hajtottak a Nemzeti Gyásznapon, Nyíregyházán is megemlékeztek az aradi vértanúkról és Batthyány Lajosról. Az önkormányzat szervezésében a Dabjanics szobornál tartottak megemlékezést, ahol Jászai Menyhért alpolgármester mondott beszédet. Kiemelte, az aradi 13 története ma is fontos üzenetet hordoz az összetartozásról és a hűségről, valamint arról, hogy mit jelent kiállni egy közös ügy mellett. A megemlékezés koszorúzással zárult, írja a nyíregyháza.hu. Jövő szerdán rendezik a könyvelőkkel a duális képzésért tájékoztató rendezvénysorozat következő eseményét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. Azt írják közösségi oldalukon, a duális képzésben résztvevő vállalkozások számára több pénzügyi és adminisztratív kérdés is felmerülhet, a program ezekben segít eligazodni. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket péntekig fogadják. A Spiritualitás Tudománya címmel meditációs tanfolyam indul a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az eseményeken az elmélet mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektetnek. A résztvevők megtanulják a meditáció lépéseit, amit minden alkalommal közösen gyakorolnak is. Az ingyenes tanfolyam október 12-től december 14-éig hétfőnként zajlik, részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírbátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal. Emiatt kialakult feldúlt állapotában 13 síremlékről törte le a virágvázákat, amit később a temető gondnok állított helyre, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Egyre többször zavarják meg felhők a napsütést, de így is 26 fokon tetőzik ma is a hőmérséklet Nyíregyházán. A nap végére azonban megérkezik a csapadék is, amit a közelgő hidegfront szállít térségünkbe. Egész hétvégén esős időnk lesz, a legtöbb zápor vasárnap várható, akkor lesz egyelőre a leghűvösebb is, mindössze 14 fokig melegszik a levegő. Ettől csupán 1-2 fokkal lesznek melegebb napok a folytatásban, a 20 fokot várhatóan idén már nem is érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: És újraindulnak a játékos percek a csütörtökben is velünk, a Pizza Mafia játéka egészen 4 óráig. Számítok ma is üzeneteire a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt találja a beugró kérdést, mint ahogy ez lenni szokott, és közben jönnek a legnagyobb dalok, már is kezdünk Amy Winehouse énekkel.

Egy igen remek dal, egy jó kis dúdolós dal a csütörtöki melóban, meghallgattuk Amy Winehouse és sikerét és a tűzvarázsló Dr. Béressel a folytatásként is. Rengeteget olvashatunk hétköznapi hősökről, hogyha lapozgatja az internet portálokat, vagy éppen tájékozódik az ország dolgai kapcsán, akkor rengeteg hétköznapi hős él közöttünk, akik egy pillanat alatt tudnak lépni, cselekedni, és hát akár életet is menteni egy balesetben, ilyet is lehet olvasni. Nem is olyan rég szaladtam egy ilyen cikkbe, és azóta is itt motoszkál a fejemben, hogy én képes lennék-e ilyesmire, meg tudnék-e menteni egy életet, tudnám-e, hogy mi a teendő, tudnám-e, hogy hogyan kell értesíteni a mentőket, és hogy képbe lennék-e, ugyanis hát az, hogy most tudom, és abban a stressz helyzetben tudom-e, ez ugye nagyon más, és nagyon különböző. Ezért is érdekes a mai kérdésünk. Van első segély vizsgája, emlékszik-e még ebből valamire, a vizsgatételére mondjuk, így fogalmaztam meg mai játékkérdésünket, így várom válaszát is közben. Jönnek a dalok, ahogy mondtam, a tűzvarázsló, Lenny Kravitz énekel utána, és a balatoni lány, pedig a

A balatoni lány, méghozzá Szikora Robival és Valmarral, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és már is folytatjuk Blake Shelton sikerével a kérdésünk, a Pizza Mafia játékával kapcsolatban pedig már elérhető Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ma is itt kell keresgetnie. Ne feledje, itt kell hozzá is szólnia, ha megteszi, tudom regisztrálni a játékba. Sorsolok majd a válaszadók között, méghozzá 4 óra hírek előtt, akkor megtudjuk, hogy ki a szerencsés, és kiviheti haza a szuper pizza menüt benne a Gusztóval és Bolognese pizzákkal. A játékszabályokat jól ismerjük már, arra vagyok kíváncsi, hogy legalább ennyire ismeri-e az első segélyfogásokat, melyeket mondjuk iskolai tanulmányai alapján, vagy esetlegesen a jogosítvány tanulmányaival kapcsolatban szerzett még a múltban, vagy mennyire frissek ezek az élmények. Emlékszik-e még a vizsgatételekre? Hát én azt gondolom, hogy itt le nem itt leporolni, legalábbis nálam tutira, és kíváncsi vagyok, hogy önnél mi a helyzet. Jönnek az üzenetek, nézzünk bele néhányba. Itt van például Gergő üzenete, emlékszek, újraélesztés volt a tétel, és folytatja, humorosan olyan jól sikerült, hogy a próbababa meghalt. Hát igen, ez azért szerintem ott az első segélyvizsgákon sokunknak előfordult egyszer-kétszer. Igen, 2023-ban volt a nyaki artériás vérzés, mármint a vizsgatétel Veronikánál. Hát 23-26, ez igazából 3 év alatt talán nem felejti el az ember. Én az életől hosszabb időről tudnék beszámolni, illetve régebben voltak ilyen jellegű tanulmányaim. Nincs, de nem is tudom, mi a stabil oldalfekvés. Egy kacsintó emoji van itt, úgyhogy azt gondolom, itt is turpisság van. Van, igen, 95-ben szereztem jogosítványt, úgyhogy sajnos nem emlékszem a tételemre. Igen, ezzel nagyjából én is itt vagyok, bár én nem 95-ben, hanem 99-ben szereztem jogosítványt. Szóval szerintem nagyjából így leszünk a mérleg végén, de azért várom még hozzászólásait, üzeneteit. Nézzük meg, hogy ki hogy áll, és közben jöjjenek a legnagyobb dalok. Blake Shelton és Gwen Stefani lassít, Melody Maker és majd Robbie Williams Millennium dala, ezek várnak ránk. Don't have to

hivatottabbak.

A Millennium dal énekelt Robbie Williams. Milyen jó kis dudolós percek itt a csütörtökben. A Pizza Mafiás játékunkra pedig ma is érdemes figyelni. Best FM Nyíregyháza, ne felejtje, itt van a kérdés, melyre ott kell kommentüzenetként válaszolnia, és így tudom nevezni a játékba, így nyerhet majd a hírek előtt. Méghozzá szuper pizza menüt a Gusztóval és a bolognese pizzákkal, úgyhogy érdemes figyelni. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire emlékszik még elsősegély tanulmányaira, bármilyen oknál fogva is volt ilyen jellegű vizsgája. Tudna-e segíteni, hogyha szükséges lenne, hogy bepánikolna, esetlegesen mindent elfelejtene? Hát így várok gondolatokat, üzeneteket, mai játékunk erről szól. Flóra üzenete: igen, van, de nem emlékszem a tételre, de azt tudtam, hogy mindent tudtam, így fogalmaz ő. Aztán Szilviának is van, de ő is olyan régen vizsgázott, hogy elfelejtette már a tételeket. Van, de már nem emlékszem, mi volt, amit húztam, csak azt, hogy tudtam, ez pedig Nikoletta üzenete. Hirtelen hárman is vagyunk, akik pontosan ugyanúgy reagálnak erre a kérdésre. Beáta: igen, van, hú, de régen is volt, és a stabil oldalfekvést kellett bemutatnom. Sikeres vizsga volt. Beáta, sikerülne vajon most is megcsinálni? Elgondolkodható kérdések ezek. Várom hozzászólásait, üzeneteit egészen 4 óráig, akkor sorsolok majd, addig pedig itt vannak velünk a legnagyobbak. Csepp a tengerben, jazz meg az. Geszti második dobásaként pörög azonnal a dal, gramofonizzi, majd lendületes perceket hoz. Why don't you?

Denise és René énekelt, ez volt a Nem érdekel, itt a legnagyobbak között Outcast, pedig itt pörög majd a Melós percek mellé csütörtökön, és jó munkát, kitartást kívánok. Figyeljük az oldalt, Best FM Nyíregyháza, szóljon hozzá ott kommentüzenetként, hogy a szeretne részt venni a Pizza Mafia játékába, mert hát nagyjából 20 percünk van még együtt játszani, és eddig van esélye, aztán pedig majd hát ugrik a dolog, és valaki már haza is viszi a nyereményt, mert holnap tutira be is vált, hiszen két pizzát a péntekben, szerintem ez egy nagyon jó dolog. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy van-e elsősegély vizsgája, emlékszik-e még a tételre, mennének ezek, vagy már elfelejtettük a vizsgatételeket? Mert szinte mindannyian közlekedünk autóval, busszal, bringával, rollerrel, motorral, és azért sokan bajba vannak, vajon tudnánk-e segíteni? Vajon nem lenne értelme ezeket a vizsgákat néha leporolni, frissíteni, pláne bizonyos évek elteltével, mert hát lényegében mindannyiunk élete múlik ezen. Én azt gondolom, ezen is gondolkodhatnánk. Nézzük a hozzászólásokat, Ágota. Van, de még Lenin élt, amikor letettem, semmire sem emlékszem belőle. Mónika. Mivel esetemben a múlt évszázadban volt, így már nem emlékszem rá, viszont azóta sokkal több egészségügyi ismeretem és tapasztalatom van, amivel rendelkezem, hogy egy esetleges bajba valódi, hatásos segítséget tudjak nyújtani. Na hát egyetlen ilyen üzenet érkezett eddig. Köszönjük szépen. Kb. 30 éve volt a vizsgám, még a kérdést se értettem, nemhogy a választ. És ilyen üzenet is van. Zoltántól kaptuk, mindenkit regisztrálok a Pizza Mafia játékába, aki hozzászól, úgyhogy érdemes velünk tartani, minket hallgatni, hozzászólni, Best FM Nyíregyháza. És már is jön az Outcast, a New Level Empire Wolf Katival nem elég. Ez a Best

New Level Empire, méghozzá Wolf Katival, és majd a Spice Girls folytatja. Mi megnézzük a játékot, a Pizza Mafia játékát, mely elérhető még 10 percig itt a mai játékunk, mai játék keretünkben, hiszen 4 órakor majd nyertest hirdetek, aztán pedig majd a közlekedés figyelmünk fókuszába. Szóval várom még üzeneteit, arra vagyok kíváncsi, hogy van-e első segélyvizsgája, emlékszik-e még ebből valamire, a tételre, melyet húzott, melyet talán a legjobban tudott, és melyből vizsgázott annak idején nyilvánvalóan sikeresen. Vajon hogy állunk ezzel?

0: Best FM.
1: A slágerek rádiója.
0: A Best FM.
2: Lotfi Begi. Kolányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Andris készülődik, a friss hírek azonnal itt a Best FM-en, mi meg majd a közlekedéssel foglalkozunk a következő órában, segítve az úton autózókat, közlekedőket. Ezzel párhuzamosan lezáródik a Pizza Mafia játéka itt a csütörtökben, és ugye arra voltam kíváncsi, hogyan állunk az első segélyvizsgákból. Mennyire emlékszünk még erre tanulmányainkra, illetve a vizsgatételre, mert akkor nagyon tudtunk biztosan, hiszen akinek jogsia van, azért nyilvánvalóan sikeres vizsgát kellett tennie. Egyéb iránt rengetegen vizsgázunk még valamilyen oknál kifolyólag első segélyből, de én azt gondolom, illetve hát itt megkérdeztem a környékbeli ismerősöket, hát nem sokan emlékszünk rá, nem sokan tudjuk, hogy mit kell tenni, hát mindenki a mobilt kapja a kézbe, és próbál telefonálni 112, ugye elmondjuk, hogy mi történt, és várjuk a mentőt, de az is hozzá tartozik a valósághoz, hogy durván 20 perc az országban az átlagos kiérkezés a mentőt tekintve, 20 perc alatt pedig sok minden történik, így talán ezeket az információkat jól lenne leporolni. Ezek az én gondolataim. Mivel esetemben a múlt évszázadban volt, így már nem emlékszem rá, viszont azóta sokkal több egészségügyi ismeret és élettapasztalat van, amivel rendelkezem, hogy egy esetleges bajban valódi, hatásos segítséget tudjak nyújtani. Mónika az üzenet küldője. Ma ő a szerencsés. Gratulálok, jó étvágyat kívánok Öné a Super Pizza menü. Remélem, hogy azért néhányunk elő fogja venni a könyvet, vagy csak utána olvas, mit kell tenni, mit lehet tenni. Szerintem ez mindenkinek hasznos lenne. Jöjjenek akkor a hírek, aztán 4-kor közlekedünk.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
5: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
4: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
6: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Egyre több lakásban fűtenek. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Időpontváltozás a Senior Akadémián. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ahogy egyre hidegebbek az éjszakák, egyre több helyen kérik a fűtés beindítását a Nyírtávhő Kft-nél. A legtöbb fogyasztónál már melegek a radiátorok, a hét végére pedig várhatóan minden lakásban fűtenek majd, mondta rádiónknak Hajnal András ügyvezető igazgató.
8: A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődik, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan melegek lesznek a radiátorok. A fűtés beindítását a lakóközössége képviselőinek minden esetben írásban kell eljutatni a társaságunkhoz, és igyekszünk azt minél rövidebb időn belül teljesíteni. A fűtés beindítási kérelmek igazából folyamatosan érkeznek társaságunkhoz, tehát szeptember 22-én érkezett meg az első. Azóta folyamatosan dolgozunk, jelenleg 10.359 lakásban megy a fűtés, ez 64%-os arányt jelent. Az intézmények még kicsit visszafogottabbak, ott 20%-os ez az arány.
7: Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatós Tibor, az egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változás a Senior Akadémia programjában. Az eredetileg október 20-ára meghirdetett Séták a történelemben múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadást egy héttel később, október 27-én tartják meg, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ulrich Attila, a Történettudományi és Filozófia Intézet főiskolai docense várja az érdeklődőket. Az előadás a helyi történelem, a magyar identitás, valamint múltunk meghatározó eseményeinek kérdéseit járja körül közérthető formában. A program ingyenes. Véget érnek a meleg napok, érkezik a hideg front, ami komoly változásokat hoz a keleti tájak időjárásában. Mindenről a következő másodpercekben hallhatunk részleteket. Egyre többször zavarják meg felhők a napsütést, de így is 26 fokon tetőzik ma is a hőmérséklet Nyíregyházán. A nap végére azonban megérkezik a csapadék is, amit a közelgő hidegfront szállít térségünkbe. Egész hétvégén esős időnk lesz, a legtöbb zápor vasárnap várható, akkor lesz egyelőre a leghűvösebb is, mindössze 14 fokig melegszik a levegő. Ettől csupán 1-2 fokkal lesznek melegebb napok a folytatásban, a 20 fokot várhatóan idén már nem is érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul

Közlekedési infók 4 órakor, ma is számítok észrevételeire, gondolataira 33 33 103 9. Együtt szedjük össze leghatékonyabban a közlekedési infókat, efelől biztosíthatom. Én is hozom, amire szükség van, és itt vannak a legnagyobb dalok. Már is kezdünk, Lenny Kravitz jön, The Chamber.

0: Tűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: A biztonsági öv legyen a legfontosabb, mert bekapcsol az autóba, még mielőtt bárhova indulna, bármit megnézne, és azért erre mindig itt van az intő példa, volt egy komoly baleset, egy rolleres baleset, bár ez nem a biztonsági övnek tudható be, de azért mindenképpen a figyelmetlenségről ad bizonyságot, nagyon-nagyon figyelmesen, körültekintően közlekedjen, a rolleres pedig hát egy pillanat alatt van ott, így azért nehéz is bármit is tenni. A rolleres egyébként 8 napon túli sérülést szenvedett, mi hamarabbi felépülést kívánunk. Aztán nézzük, hogy mivel számolhat az utakon. Szennyvíz vezeték korszerűsítése zajlik a Kossuth utcán. Ez az egyébként is terhelt úton? Hát azért én itt nagyon kerülnék, mert a Kossuth utca egyébként is, hát lámpától lámpáig áll. Itt egy beruházás azért nehézkesen megvalósítható. Óvatosan, figyelmesen erre. Az Orosi úton pedig a magyar közút szakemberei dolgoznak patkarendezési munkálatok miatt, a szélső sávoknál érdemes jobban figyelni, na meg a körforgalom környékén óvatosan. Aztán várom kiegészítéseit. Ma is 30-33-103-9 legyen szemem, fülem, és tegyünk egészségünkért közösen, majd 4:30-kor csak 10 perc dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral számít figyelmére. A női test működésének rejtelmei.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: És mindjárt fél öt, csak 10 perc azonnal Szakács Tiborral, Dr. Mórik Gyulával, ma is tehet egészségéért. Egészen pontosan a nők figyeljenek, vagy az érdeklődő férfiak, a női test működésének rejtelmei, Dr. Mórik Gyulával, Szakács Tiborral. Előtte meg azért nézzük, mi a helyzet az utakon. Egy óriási lyuk a Szarvas utcán. Szerencsére ez egy parkolóban van, néhány parkolót kellett lezárni, méghozzá egy ivóvíz cső törése miatt a munkálatok zöme már lezajlódott, a lyuk még egyelőre ott van, egy darabig ott is marad, ezzel számolnia kell. Helyreállítási munkák vannak a Móricz Zsigmond utcán, méghozzá közműfedlapokat szintbe helyezgetnek, kár, hogy ez csak néhány évet bírt, egyébként nagyjából ott a Debreceni úti felüljáró előtt van egy kicsivel a jobbra kanyarodó és az egyenes sáv környékén, úgyhogy a besorolásnál jelenthet ez gondot, egyébként könnyen kerülhető, semmi gáz. Óvatosan bárhol jár, észrevételeket várok 30 333 1039, ez pedig már a Csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. A lányok, a lányok, a lányok, angyalok. Na, kezdhetjük?
4: Nem, már én is elkezdek énekelni, abból csak gond lesz.
0: Igen, a férfiakkal csak komédiázak. Emlékszel még erre a dalra?
4: Hogyne, hogyne már.
0: Igen, hát a mi korosztályunk. Vagyis hát ugye én tisztelettel nézek a ti idősebb...
4: Ezt gyere már pulsunktól arra, torony, ezt nézzük neki az idősebb.
0: Kellemes napot kívánok a rádióhallgatóknak, a Csak 10 perc rovat indul. Hát ezt a kis felvezetést, ezt nem véletlenül produkáltuk itt. Dr. Mórik Gyulával beszélgetek, Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
4: Szervus!
0: A szebbik felünkről fogunk most beszélgetni. A csodálatosabbik nemről. És bevallom őszintén, hogy azért lesz ennek a beszélgetésnek, és szerintem még a holnapinak is óriási üzenete, mert olyan dolgokról fogunk most beszélni, amit eddig még ebben a kontextusban szerintem én megdöbbentem, amikor csak ezt a témát felvetettük, hogy úristen, hogy erről soha az életemben nem gondoltam volna, hogy ez jön ki belőle. A hölgyekről lesz szó. A női test működésének a rejtelmeit fogjuk egy picit boncolgatni, és ne csak a hölgyek figyeljenek, mert nekünk férfiaknak is nagyon fontos információk érkeznek, jó? Miben másabb egy női test, mint egy férfi test? Én rögtön bele a in medias res, ugye?
4: In medias res, hát nézd meg. Szóval ez a rövid, de velős válasz.
0: Nem kívülről, nem kívülről tudom, akarom
4: tudom,
0: ezt.
4: Tudom, tudom, csak én is. Jó, már én nem is lehetek vicces. Hát
0: dehogy
4: nem. Pástyártásat meg se akarják gyilkolni, hát ez már azért.
0: Igen, a hanyatló nyugat ópiumára.
4: Bizony. Na, kaptam én egy kérdést, ugorjunk már vissza ide. Nagyjából egy éve. Hogy doktor úr, a nőknek ugyanúgy kell az életmódváltást csinálni, mint a férfiaknak, és az volt a válasz, hogy persze, nincs különbség, ugye? Hát ugyanaz az emberi test, ugyanúgy működik.
0: Hát biztos nem értél rá válaszolni.
4: Nem, így tudtam, Tibi, nem, sosem csinálom. Nem tudtam. Tehát még egyszer mondom, a tudományos bizonyítékokban, a feldolgozásában most jöttem el oda, és most megjelent egy könyv annak kapcsán egyébként, és
0: most szerint ezt rosszul mondtad?
4: Igen, mostani tudásom szerint ezt rosszul mondtam. Pontosan így.
0: Ne csináld.
4: De ezt rosszul mondtam. Tehát nem lehet ma már ilyen egyszerű választ adni. Mert ez egyszerűen így és ebben a formában nem igaz. Na, nézzük az
0: még
4: új
0: egyszer
4: tudomány.
0: A kérdés, csak hogy a hallgatónak tiszta legyen, hogy az életmódváltásnál, a hölgyeknél ugyanúgy működnek-e a dolgok, mint a férfiaknál. A válasz akkor az volt, hogy hát persze, most azt mondjuk, vagyis nem én, hanem a doktor úr, hogy hát azért nem ennyire egyszerű.
4: Nem ennyire egyszerű, ennyi. Pontosan így van.
0: Na, kezdjük.
4: Na, minden nőnek hallania kell, és minden férfinak is hallania kell, mert így tudjuk megérteni a nőket. És mondom, ezeket a majd hűha dolgokat, tehát nem vagy nő, értem, de azért úgy ha rácsodálkozol, tedd meg nyugodtan. No, a nők lényegében anyagcsere ritkaságok, rejtélyek, vagy hogy fogalmazzak. A férfi anyagcsere és hormonháztartást úgy tudnám leírni, hogy egy négyfős kamara kvartett. Jó, tud zenél. Négyfős kamara kvartett. Tehát ez a négyen, egy kamara zenekar ott.
0: A hölgyek a száztagú zenekar.
4: Így van, pontosan. Egy száztagú szimfonikus zenekar összetettségi szintjén vannak. Tehát csodálatos a nő, amit a természet a női testbe csomagolt, kívül belül gyönyörűek a nő. Na, csak hogy innentől kezdve nagyon nem egyszerű gyógyítani őket. Furcsa lesz, amit mondok, de egy régi rendőrvíz jut eszembe. Na. Mikor a rendőr megállít, és akkor nézi, hogy működnek-e az autódon a különböző dolgok, és akkor kapcsolatba tompítottat, jó. Fényszóró, jó. Index, jó. Nem jó. Jó. Nem jó. Jó. Nem jó. Ugye? Megvan a vicc?
0: De még mindig mosolyogok rajta. Igen.
4: Na, de pontosan ilyen ciklikusan változik a nők testének a működése. Tehát ehhez képest egy férfi egy fajik egyszerűségű test. A női szervezet viszonya a szénhidrátokhoz ciklikusan változik. És mivel a legújabb adat szerint azért ma már 70%-nál van, most már elérte a 70-et, én korábban is használtam már ezt a számot, de most már leírva is 70%-nál tartunk, egy átlag ember életében 70%-nyi energia kerül be szénhidrátból. Ez a viszony innentől kezdve rendkívül fontossá vált. Nem a zsíroktól kell félni, a szénhidrátok miatt kell aggódni, hogy egyébként alig eszünk zsírt. Az emberek pár százaléka bírja jól a szénhidrátot, de az emberek zöme csak negatív hatásokat szenved el tőle. És van egy tényező, ami a nőket különösen, fogalmazunk nagyon diplomatikusan úgy, hogy nem segíti, én inkább azt mondanám, hogy a hátrányos helyzetbe hozza. Tehát először is a szénhidrát tolerancia nagyban függ attól, hogy milyen izomtömeged van, és mennyire használod. Most kevés nő akar nagy izmokat, ugye inkább ilyen fitness átmozgató edzésekre járnak, és legtöbbször moderált formában működnek. Azaz, jóval kisebb az izomzatuk, tehát a kisebb izomzat pedig hátrányos a szénhidrát feldolgozás szempontjából. Rögtön egy baj, ugye?
0: Hát igen.
4: Nem, mert hogy férfiak annál jobban néznek ki, minél izmosabbak. Most egy nő erre gyúr, és felfújja magát, akkor már férfiak fanyalogva
0: néznek. Akkor egy női cukorbetegnél, akkor most mi van?
4: Na ez az. Na, tegyük tisztában, hogy a szénhidrátos senkinek nincs szüksége, nem építőkő, nem alapanyag, nem jelző molekula, mint például a fehérje meg a zsír, kizárólag üzemanyag, semmi más. És a női nemi hormonok szempontjából zsír kell, mert minden női nemi hormon zsírkoleszterin és a koleszterin vázra épül, nem szénhidrátra. A szénhidrát nem kell semmihez. Ha nagyon sok energiára van szükséged, akkor el tudod égetni. Tehát jól jön a teljesítményhez, de semmi másra nem jó. És a női testben, ebben a kérdésben semmi sem egyszerű. Ugye nézzük most meg, mert valószínűleg ők vannak többen, a fogamzóképes menstruáló nőket, és az ő szénhidrát tűrő képességüket. Képzeld el, hogy egy nő szénhidrát tűrő képessége a női ciklussal együtt változik. Azaz nem egyszerű a hölgyek helyzete, mert hétről hétre változik a szervezetük működése. Van, amikor bajt csinál a szénhidrát, és van, amikor nincs ezzel igazából gondja ugyanannak a nőnek.
0: És akkor most melyik nap gyógyítsunk?
4: Na, hát, és hogy gyógyítsunk? Ebben a könyvben három furcsa megjegyzés van, és erről fogunk beszélni. Hogy a szénhidrát milyen terheket tesz a szervezetre? Anyagcsere teher, tehát ez az inzulinrezisztencia cukorbetegség, fel kell dolgozni, de emellett van egy óriási antitápanyag teher, tehát a lektinek, a fitátok, a szaponyok, és sorolhatnám ezeket az antitápanyagokat, amely más tápanyagok felszívódását gátolja, és nem pozitív a szervezetnek, és sajnos ott van a kemikáliai terhelés, rovarírtó, gyomírtó, gombaírtó, és mindenféle egyéb. Ezek szinte kizárólagosan a szénhidrát tartalmú ételekhez köthetőek. Kémiai terhelésre találtam számokat, és ezt csak azért mondom el, mert elképesztően érdekes és megdöbbentő. Ugye 70%-ban ezt tesszük, kémiai terhelés ugyanazon mennyiségű kalóriabevitelhez, ha megnézzük, hogy mekkora kemikália terhelés társul, akkor szénhidrát tartalmú étkezésnél, ugye ahol alapvetően növények vannak, hiszen bennük van a szénhidrát, stb. Uh-huh. Szénhidrát alapú étkezésnél a kemikáliai terhelés minimum 1000-szeres, és van olyan anyag, amiben 1 milliószor nagyobb, mint az állati eredetű étkezésnek. És ez nem az adott növény a rossz, hanem amit mi csinálunk vele.
0: Tehát az a hölgy, aki egy picit nagyobb fókuszt helyez a húsokra, mondjuk zöldségekre.
4: Igen, de a hölgyek meg inkább a zöldségek felé fordulnak. Ugye? Hát most nem olyan nőies csülköt enni és sört inni. Ugye?
0: Tehát a sörbe is van szénhidrát, tehát miért kérdezni?
4: Abba is van szénhidrát.
0: Tehát nem ihat ilyet. Ja, de mondjuk miért nem ehet mondjuk csülökpörköltött zöldségkörettel?
4: Hát hogy nem? Biztos lehet.
0: Szerintem nagyon jó, jobb, mint hogyha kenyérre leszi, nem?
4: Nem tudom. Nem kérdezi ilyeneket, én erre nem tudok jó
0: választ adni. Segíteni a hölgyeknek. Hát nem szégyen, egy igazából csülköt eszik, hát miért lenne
4: szégyen? Dehogy lenne szégyen, csak viccelek, nem ez a jellemző. Van az inzulin érzékenységhez köthető változás a női testben, amely egy nemzetközileg elismert Böjti klinikát vezető doktornőt több feljegyzését is sikerült elolvasnom. Ugyanaz a hölgy, ugyanazt a Böjti kihívást, feladatot, van, hogy kisújból oldja meg, van, hogy belebukik. Mert a hölgyeknél közel sem mindegy, hogy mit, mikor csinálnak. Tehát ez egyértelműen a női hormonális ciklushoz köthető. Tudod, mikor megy legnehezebben a szénhidrátoknak az egész feldolgozása, és egyáltalán a szénhidrát, még ezzel párhuzamosan meg a szénhidrátnak való ellenállás is.
0: Nekem tegnap volt.
4: Jó, akkor te tegnap léptél be. Igen, de te tegnap léptél be, te, és a hölgyek mindegyike, akkor szembesül ezzel a problémával, amikor a menstruáció előtti egy hét elkezdődik. És ott minden hanyatt esik. Nem tehetnek róla. Tehát a női testre igaz szabály...
0: Azt mondod, hogy ilyen típusú hormonális változások borzalmasan kiélezetté teszik ezt a féle védekezési reflexet az emberben, a hölgyekben?
4: Egyszerűen képtelen bizonyos dolgokra. Nézzük meg, hogy
0: neki legalább van indoka. De én mi miatt mondtam volna tegnap nemet. Érted? Szóval
4: igen, nem, holnap megmondom.
0: Nálam nincsen neked, ilyen jó probléma. A hölgyeknél van. Neki van indoka. Tehát, hogy igen.
4: Igen, a hölgyeknek az a lényeg, hogy vannak napok, amikor egy nő ehet,
0: igen,
4: szénhidrátot, és bizony vannak napok, amikor egyáltalán nem ehet, mert borzalmas negatív hatás.
0: És ez a menopauza után megoldódik?
4: Na most akkor jó, az egy nagyon-nagyon más kérdés lesz, de hát akkor abból is felkészülök, de holnap még nagyon sok mindent szeretnék erről elmondani, hogy mert a nőknek segíteni kell. Értsék meg, hogy mi zajlik bennük, és akkor holnap folytatjuk, jó?
0: Jó, köszönjük szépen, doktor úr! Mindenkinek jó étvágyat kívánok, szép napot, jó pihen, és hallgassák vissza az adásokat a csak 10 perc.hu-n keresztül. Doktor, holnap keresünk megint. Szia-szia!
4: Szervusz!
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Akkor nézzük, mit láttak szemfüles hallgatóink. A Korányi mögött a lakópihenő övezetben figyelgetnek a rendőrök. Ez a mai napon többször megtörtént már, hogy pontot vannak most, azt talán nem tudnám így kijelenteni, de jött ennek kapcsán már néhány üzenet. Van egy kocka Mező utcán, a töltőállomástól nem messze, a Szénatér irányába, egyenlőre nincs torlódás. Külterület Szabolcs-Bálkánál, ott nagyjából a szokásos helyen a Kossuth utcán a háromlábú dolgozik. A rendőri akció pedig a héten kitart, ma is figyelik a kézben tartott mobilját mindenre. Figyelnek a rendőrök, ami elvonhatja a tekintetét a közlekedésről. Ez akár lehet a pénztárcájában, a táskájában turkálás, vagy éppen a rádió nyomkodása is. Számolnia kell ezzel mindenképpen, egyébként nagyjából inkább a főbb, frekventáltabb utakon lehet a rendőrökre számítani, legalábbis ma ez volt a tendencia, aztán bárhol felpukkanhatnak. Tehát készüljön erre, jöjjön a Valerie, Mark Ronsonnal, Amy Winehouse-zal, Vastag Csaba is énekel, és jönnek az üzemanyag infók is.

0: Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek azonnal a folytatásban, mi megnézzük, hogy állunk az üzemanyagok terén. Van egy kis korrekció méghozzá benzinnél, ez a tegnapi dráguláshoz igazodik, egy forintos drágulással még ma készülnie kellett. A benzin így 642-ért, a gázolaj 709 forintért tankolható literenként. Ugye a dízeli nem változott, egyébként az átlagárak továbbra is jónak mondhatóak, annak ellenére, hogy állunk a Brent olaj kapcsán, 107 dollár felett van már vételára, és folyamatosan erősödik. A forint is most nincs jó fázisban, 327 forintért jegyzik az USA dollárral szemben holtankoljak.hu. Itt vannak a kiegészítések. Andris hozza a legfrissebb híreket, aztán majd találkozunk az 5 órai blogban, méghozzá véradásra fókuszálunk, holnap lesz esedékes a dátum, mindjárt hozzam a részleteket.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítás. Kineszil számítás technika.
4: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizzamafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
7: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
8: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
9: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket, síremléket rongált, vádat emeltek ellene. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Egy magyar-román határon átnyúló projekt keretében zajlik a beruházás, egy Bocskai utcai épületet újítanak fel és bővítenek majd. A munkálatok során megőrzik és helyreállítják az utcai védett homlokzatot, a terek belső része felé pedig új szárnyat is építenek. Többek között több funkciós műhelyek, próbatermek és rendezvényterek kapnak helyet a háromszintes épületben, amit akadálymentesített fogadótérrel alakítanak ki, írja a Magyar Építők. A kivitelezőnek a feladatok teljesítésére egy év áll rendelkezésére. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi Józsa András Tak Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály, de az elismerést a Nagykállói Sánta Kálmán Tak Kórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
11: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat meg lehessen oldani.
10: Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírmátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. És most néhány szó az időjárásról. Egyre többször zavarják meg felhők a napsütést, de így is 26 fokon tetőzik ma is a hőmérséklet Nyíregyházán. A nap végére azonban megérkezik a csapadék is, amit a közelgő hidegfront szállít térségünkbe. Egész hétvégén esős időnk lesz, a legtöbb zápor vasárnap várható, akkor lesz egyelőre a leghűvösebb is, mindössze 14 fokig melegszik a levegő. Ettől csupán 1-2 fokkal lesznek melegebb napok a folytatásban, a 20 fokot várhatóan idén már nem is érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Beyoncéval kezdünk, aztán pedig a véradásokra fókuszálunk. Holnap esedékes a dátum, remélem a szabadságot már jelezte a főnöknek. Már is mondom, hova kell menni, hol lehet segíteni. Gyülekeznek a felhők, egyenlőre még nem jön az első 26 fok.

Ez volt a Bonga Bong dal, aztán pedig majd a kegyelem érkezik, Curtis sikerét hallgatjuk. Október 9-e, holnap péntek 7 és 9 óra között a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságon lesz a véradás. Várnak minden 18 és 65 év közötti egészséges embert, akinek a test súlya átlépi az 50 kilót. Segítsünk, ha van mód és lehetőség. Ahogy mondtam, holnap reggel 7 és 9 óra között infók a Best oldalán. És már is jön Curtis, a Black Eyed Peas, na meg vagy Bogi is énekel.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A nyíregyháziak,
2: a nyíregyháziak,
1: a jó zenéket szeretik,
2: a jó

A Summertime DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince munkájaként a 90-es évekből, a füllet forró nyár meg talán már egy kicsit inkább csak emlékeztet minket a nyáresti percekre. Gáspár Laci dalát hazom hallgatjuk, aztán jön majd M&S siker az ifjú Vana is. Na de előtte nézzük, hogy mi a helyzet a városban. Újra a virágba borul Nyíregyháza, elkezdődött a két nyári és hagymás növények ültetése, közölte ezt a Nyírivé Nonprofit Kft. A napokban több mint 70 ezer dísznövény kerül városunk közterületeire. Van még lehetőség sétálgatni, használjuk ki az alkalmat, gyönyörködjünk, és majd ugye a hagymás növények pedig majd tavasszal mutatják meg magukat. Hát erre készülhetünk a belvárosban. A jó dalok pedig itt pörögnek velünk, Gáspár Laci, aztán majd M&S, sikere Charlie, mindenki, valaki.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Pedig majd a tankcsapda, ez így a folytatásként, mármint a tankcsapda dal. A folytatás időjárásunk szempontjából pedig már nem titok, nézzük, hogy mi vár ránk az esti órákban, megérkezik az a hideg front, melyről egész héten beszéltünk, illetve mely majd nagy valószínűséggel véget vet az indián nyárnak. Holnaptól már inkább csak 18-19 fokos csúcsértékekkel számolhatunk. A mai nap estéjében tehát esik az eső, méghozzá nagyjából 10 órától hajnali 2-ig, 3-ig, a sok-sok felhőzet miatt pedig nem lesz hűvös a hajnal, 16 fok lehet a leghidegebb percekben, és a legmelegebb órákban is mindösszesen 19 fok várható. A szombat már sokkal hűvösebbnek 8-9 fokkal indulhat, amikor még maradnak a napos percek 21 fokkal, vasárnap egy újabb hideg front érkezik, akkor már csak 14 fok várható a legmelegebb órákban, rétegesebben kell már majd felöltözni a jövő héten. Ide egy kis kalendárium, holnap már 9-e, amikor is Dénes ünnepel Elemérrel a postai világnapon, a tojás világnapján. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és hozom a dalokat. Itt van nekünk a Tankcsapda, az All for One, és majd Berkes Olivér is mindjárt.

0: Legjobb zenék. Legjobb zenék. Változatosan. Változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Elsőkének elnem, nincs értelme.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt, azonnal 6 óra, Night Shift pedig számít ma is figyelmére. Dance dalok érkeznek majd a hírek után, mert Andréshoz, én pedig már a búcsúzom. Holnap egyébként a délután újra a miénk, 2 órától számítok majd megtisztelő figyelmére, amikor informálódunk, és persze játszunk is, majd egészségünkért teszünk a szokásos ütemben. Érkezzem tehát. Remélem találkozunk. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogassa.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kerttitka.
4: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
5: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Az aradi vértanúk előtt tisztelektek, szakmai tájékoztatót tartanak a kamarában, meditációs tanfolyamot indít a könyvtár. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Fejet hajtottak a Nemzeti Gyásznapon, Nyíregyházán is megemlékeztek az aradi vértanúkról és Batthyány Lajosról. Az önkormányzat szervezésében a Dabjanics szobornál tartottak megemlékezést, ahol Jászai Menyhért alpolgármester mondott beszédet. Kiemelte, az aradi 13 története ma is fontos üzenetet hordoz az összetartozásról és a hűségről, valamint arról, hogy mit jelent kiállni egy közös ügy mellett. A megemlékezés koszorúzással zárult, írja nyíregyháza.hu. Jövő szerdán rendezik a könyvelőkkel a duális képzésért tájékoztató rendezvény sorozat következő eseményét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Azt írják közösségi oldalukon, a duális képzésben résztvevő vállalkozások számára több pénzügyi és adminisztratív kérdés is felmerülhet, a program ezekben segít eligazodni. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket péntekig fogadják. A Spiritualitás Tudománya címmel meditációs tanfolyam indul a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az eseményeken az elmélet mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektetnek. A résztvevők megtanulják a meditáció lépéseit, amit minden alkalommal közösen gyakorolnak is. Az ingyenes tanfolyam október 12-től december 14-éig hétfőnként zajlik. Részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírbátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal. Emiatt kialakult feldúlt állapotában 13 síremlékről törte le a virágvázákat, amit később a temető gondnok állított helyre, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Egyre többször zavarják meg felhők a napsütést, de így is 26 fokon tetőzik ma is a hőmérséklet Nyíregyházán. A nap végére azonban megérkezik a csapadék is, amit a közelgő hidegfront szállít térségünkbe. Egész hétvégén esős időnk lesz, a legtöbb zápor vasárnap várható, akkor lesz egyelőre a leghűvösebb is, mindössze 14 fokig melegszik a levegő. Ettől csupán 1-2 fokkal lesznek melegebb napok a folytatásban, a 20 fokot várhatóan idén már nem is érjük el. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyre több lakásban fűtenek. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Időpontváltozás a Senior Akadémián. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ahogy egyre hidegebbek az éjszakák, egyre több helyen kérik a fűtés beindítását a Nyírtávhő Kft-nél. A legtöbb fogyasztónál már melegek a radiátorok, a hét végére pedig várhatóan minden lakásban fűtenek, majd mondta rádiónknak Hajnal András ügyvezető igazgató.
3: A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődik, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan melegek lesznek a radiátorok. A fűtés beindítását a lakóközössége képviselőinek minden esetben írásban kell eljutatni a társaságunkhoz, és igyekszünk azt minél rövidebb időn belül teljesíteni. A fűtés beindítási kérelmek igazából folyamatosan érkeznek társaságunkhoz, tehát szeptember 22-én érkezett meg az első. Azóta folyamatosan dolgozunk, jelenleg 10.359 lakásban megy a fűtés, ez 64%-os arányt jelent. Az intézmények még kicsit visszafogottabbak, ott 20%-os ez az arány.
2: Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatós Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változás a Senior Akadémia programjában. Az eredetileg október 20-ára meghirdetett Séták a történelemben múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadást egy héttel később, október 27-én tartják meg, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ulrich Attila, a Történettudományi és Filozófiai Intézet főiskolai docense várja az érdeklődőket. Az előadás a helyi történelem, a magyar identitás, valamint múltunk meghatározó eseményeinek kérdéseit járja körül közérthető formában. A program ingyenes. Véget érnek a meleg napok, érkezik a hideg front, ami komoly változásokat hoz a keleti tájak időjárásában. Mindenről a következő másodpercekben hallhatunk részleteket. Már az éjszakai órákban eleredhet az eső Nyíregyháza környékén, de a következő napok is csapadékosnak ígérkeznek, főleg a vasárnap, amikor akár 6 mm-nyi mennyiség is lehullhat. Ezzel együtt a levegő is jócskán lehűl, holnap legfeljebb 18 fok várható, vasárnap azonban már a 15 fokot sem érjük el. Ugyanakkor kisebb lesz a különbség a napszakok között, éjszakánként is csak 8 fokig hűl a levegő, de hétvégén még lesznek ennél jóval enyhébb hajnalok is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: monumento em homenagem ao amor. Construído em 1040, no ano é Gerard. Presente do príncipe Charles.
1: Ez a 103.9 FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Miller.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket, síremléket rongált, vádat emeltek ellene. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Új ifjúsági kulturális központ épül Nyíregyháza belvárosában. Egy magyar-román határon átnyúló projekt keretében zajlik a beruházás, egy Bocskai utcai épületet újítanak fel és bővítenek majd. A munkálatok során megőrzik és helyreállítják az utcai védett homlokzatot, a terek belső része felé pedig új szárnyat is építenek. Többek között több funkciós műhelyek, próbatermek és rendezvényterek kapnak helyet a háromszintes épületben, amit akadálymentesített fogadótérrel alakítanak ki, írja a Magyar Építők. A kivitelezőnek a feladatok teljesítésére egy év áll rendelkezésére. Családbarát kórházi osztály lett a Nyíregyházi József András Tagkórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztálya, valamint az egynapos sebészeti osztály, de az elismerést a Nagykállói Sántak Álmán Tagkórház járóbeteg szakellátása is kiérdemelte. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a családbarát egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
3: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat meg lehessen oldani.
2: Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírmátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. És most néhány szó az időjárásról. Már az éjszakai órákban eleredhet az eső Nyíregyháza környékén, de a következő napok is csapadékosnak ígérkeznek, főleg a vasárnap, amikor akár 6 mm-nyi mennyiség is lehullhat. Ezzel együtt a levegő is jócskán lehűl, holnap legfeljebb 18 fok várható, vasárnap azonban már a 15 fokot sem érjük el. Ugyanakkor kisebb lesz a különbség a napszakok között, éjszakánként is csak 8 fokig hűl a levegő, de hétvégén még lesznek ennél jóval enyhébb hajnalok is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: Nagyon jó, ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Az aradi vértanúk előtt tisztelegtek, szakmai tájékoztatót tartanak a kamarában, meditációs tanfolyamot indít a könyvtár. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Fejet hajtottak a Nemzeti Gyásznapon, Nyíregyházán is megemlékeztek az aradi vértanúkról és Batthyány Lajosról. Az önkormányzat szervezésében a Dabjanics szobornál tartottak megemlékezést, ahol Jászai Menyhért alpolgármester mondott beszédet. Kiemelte, az aradi 13 története ma is fontos üzenetet hordoz az összetartozásról és a hűségről, valamint arról, hogy mit jelent kiállni egy közös ügy mellett. A megemlékezés koszorúzással zárult, írja nyíregyháza.hu. Jövő szerdán rendezik a könyvelőkkel a duális képzésért tájékoztató rendezvény sorozat következő eseményét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Azt írják közösségi oldalukon, a duális képzésben résztvevő vállalkozások számára több pénzügyi és adminisztratív kérdés is felmerülhet, a program ezekben segít eligazodni. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket péntekig fogadják. A Spiritualitás Tudománya címmel meditációs tanfolyam indul a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az eseményeken az elmélet mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektetnek. A résztvevők megtanulják a meditáció lépéseit, amit minden alkalommal közösen gyakorolnak is. Az ingyenes tanfolyam október 12-től december 14-ig hétfőnként zajlik. Részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki dühében a temetőben síremlékek díszeit rongálta meg. Az eset egy Nyírbátor környéki településen történt. Az önkormányzat által foglalkoztatott 20-as évei végén járó férfi feladata volt a köztemető takarítása. A munkavégzése során keveredett vitába a temető gondnokkal. Emiatt kialakult feldúlt állapotában 13 síremlékről törte le a virágvázákat, amit később a temető gondnok állított helyre, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség. A vádlott beismerte és megbánta tettét, az okozott kár kisebb mértékű volt és megtérült, így a büntetlen előéletére tekintettel az ügyészség közérdekű munkabüntetését javasolja a férfival szemben. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Már az éjszakai órákban eleredhet az eső Nyíregyháza környékén, de a következő napok is csapadékosnak ígérkeznek, főleg a vasárnap, amikor akár 6 mm-nyi mennyiség is lehullhat. Ezzel együtt a levegő is jócskán lehűl, holnap legfeljebb 18 fok várható, vasárnap azonban már a 15 fokot sem érjük el. Ugyanakkor kisebb lesz a különbség a napszakok között, éjszakánként is csak 8 fokig hűl a levegő, de hétvégén még lesznek ennél jóval enyhébb hajnalok is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
2: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
3: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
4: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
5: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
3: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
6: Mert

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyre több lakásban fűtenek. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Időpontváltozás a Senior Akadémián. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek. Ahogy egyre hidegebbek az éjszakák, egyre több helyen kérik a fűtés beindítását a Nyírtávhő Kft-nél. A legtöbb fogyasztónál már melegek a radiátorok, a hét végére pedig várhatóan minden lakásban fűtenek, majd mondta rádiónknak Hajnal András ügyvezető igazgató.
3: A fűtési szezon hivatalosan szeptember 15-én kezdődik, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan melegek lesznek a radiátorok. A fűtés beindítását a lakóközösségek képviselőinek minden esetben írásban kell eljutatniuk társaságunkhoz, és igyekszünk azt minél rövidebb időn belül teljesíteni. A fűtés beindítási kérelmek igazából folyamatosan érkeznek társaságunkhoz, tehát szeptember 22-én érkezett meg az első. Azóta folyamatosan dolgozunk, jelenleg 10.359 lakásban megy a fűtés, ez 64%-os arányt jelent. Az intézmények még kicsit visszafogottabbak, ott 20%-os ez az arány.
2: Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatós Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Változás a Senior Akadémia programjában. Az eredetileg október 20-ára meghirdetett Séták a történelemben múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadást egy héttel később, október 27-én tartják meg, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Ulrich Attila, a Történettudományi és Filozófia Intézet főiskolai docense várja az érdeklődőket. Az előadás a helyi történelem, a magyar identitás, valamint múltunk meghatározó eseményeinek kérdéseit járja körül közérthető formában. A program ingyenes. Véget érnek a meleg napok, érkezik a hideg front, ami komoly változásokat hoz a keleti tájak időjárásában. Mindenről a következő másodpercekben hallhatunk részleteket. Már az éjszakai órákban eleredhet az eső Nyíregyháza környékén, de a következő napok is csapadékosnak ígérkeznek, főleg a vasárnap, amikor akár 6 mm-nyi mennyiség is lehullhat. Ezzel együtt a levegő is jócskán lehűl, holnap legfeljebb 18 fok várható, vasárnap azonban már a 15 fokot sem érjük el. Ugyanakkor kisebb lesz a különbség a napszakok között, éjszakánként is csak 8 fokig hűl a levegő, de hétvégén még lesznek ennél jóval enyhébb hajnalok is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó, és ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: West Coast for life.
1: Hallgasd a 103.9 Best FM-et. Itt a legjobb zenék szólnak.
2: Ez a Best FM. A Best FM.
3: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.